Közösségi terek és közterületek adnak otthont a tárlatoknak, így Békés Csaba lényegében galériává alakul, ahol néhány óra alatt több kiállítást is meg lehet tekinteni. A főszervező, a BSC Szentgyörgyi Albert Technikum és Kollégium fotográfus szakoktatója hangsúlyozza, a cél, hogy a fotófesztivál a magyar fotográfiai élet egyik meghatározó vidéki rendezvényévé váljon, és évről évre egyre több alkotót, intézményt és érdeklődőt szólítson meg. Hozzátette, hogy a fiatal fotográfusok ugyanúgy bemutatkozási lehetőséget kapnak, mint a több évtizedes tapasztalattal rendelkező művészek. Az idei fotófesztivál csúcs eseménye idén is a sajtófotó kiállítás lesz, amelynek a Szent István tér ad otthont szeptember 22-től egy hónapon át. Olyan díjazott fényképek kerülnek a közönség elé, amelyek egy-egy pillanaton keresztül mesélnek a jelenkor fontos eseményeiről és történéseiről. Augusztus 17-től újabb vízkorlátozások lépnek életbe a Tisza-Körösvölgyi Együttműködő Vízgazdálkodási Rendszer teljes területén. A tartós csapadékhiány miatt a mezőgazdasági vízhasználók a korábbinál 50%-kal kevesebb felszíni vízhez juthatnak. A vízügyi tájékoztatás szerint a rendkívüli csapadékhiány következtében kritikus szintre csökkent a Tisza és mellékfolyóinak vízszintje és vízhozama, miközben a Körösök vízrendszerén is folyamatosan mérséklődik az érkező vízmennyiség. A kialakult helyzet miatt augusztus 17-től újabb korlátozásokat vezettek be a teljes vízgazdálkodási rendszerben. A közlemény hangsúlyozza, elsődleges szempont a lakosság ivóvíz ellátásának biztosítása, ezért a rendelkezésre álló egyre szűkösebb vízkészleteket úgy kell felhasználni, hogy a létfontosságú vízigényeket továbbra is ki lehessen elégíteni. Az intézkedések értelmében korlátozzák, illetve egyes esetekben felfüggesztik a nem kommunális célú vízleadásokat és vízkivételeket, így többek között a mezőgazdasági vízhasználatot is. A felszíni vízből történő vízvételezésre jogosult gazdálkodók számára a korábbi mennyiséghez képest fele annyi víz áll rendelkezésre. A korlátozás határozatlan ideig marad érvényben. A vízügyi tájékoztatás arra is kitér, hogy a rendkívüli helyzet külső, elháríthatatlan természeti okból alakult ki, ezért az öntöző víz szolgáltatás kizárólag a rendelkezésre álló vízkészlet mértékéig biztosítható. Amennyiben a kritikus kisvízi állapot tartósan fennmarad, és a felhasználható vízmennyiség tovább csökken, a vízgazdálkodási törvény alapján további korlátozásokra, illetve a vízhasználat szüneteltetésére is sor kerülhet kártalanítás nélkül. A vízhasználókat együttműködésre fokozott takarékosságra kérik, a hidrológiai helyzet alakulásáról és az esetleges további intézkedésekről később adnak tájékoztatást.

0: életmentő eszközt és figyelemfelhívó üzenetet helyeztek ki a népszerű Békés Csabai játszótéren. A Csaba Parkban egy facsemetére akasztott, szétvágott mosószeres flakonba írták bele a kérést: aki arra jár, adjon egy kis vizet a fiatal növényeknek. A felirat szerint ezt a tetrekészséget a facsemeték ma fotoszintézissel, később pedig árnyékukkal hálálják meg. Az ötletes megoldásról készült fényképet először egy helyi közösségi csoportban osztották meg, majd Békés Csaba hivatalos Facebook oldalán is megjelent. Az önkormányzat üzenetében köszönetet mondott mindenkinek, aki hajlandó tenni azért, hogy a város a jövőben is zöld és élhető maradjon. Augusztus 20-a és 22-e között 28. alkalommal rendezik meg a békési madzagfalvi napokat, amelynek egyik kiemelt eleme idén is a madzagfalvi víradás lesz. A fesztivállal egyidős, országosan ismert kezdeményezésre ezúttal is több száz önkéntest várnak. A víradás 3 napon át zajlik majd, és a szervezők előre egyeztetett időpontban fogadják a résztvevőket. A Magyar Vöröskereszt Békés vármegyei szervezetének igazgatója elmondta, augusztus 20-ától 22-ig a szokott helyszínen a Békési Barta udvarban várják a víradókat. 10 ágyon több szakemberrel dolgoznak azért, hogy gördülékeny legyen az esemény, és valóban összejöjjön a rekordszámú 600 fős részvétel. Általában családok érkeznek, és sokszor olyanok is visszatérnek, akik korábban a településen éltek. Ez tovább erősíti a program országos ismertségét. Jankó Erzsébet kiemelte, a 18. életévüket betöltött első víradókat külön ajándékkal is várják, de minden korosztályt szívesen fogadnak 65 éves korig. A karitatív program szervezői idén is a Békésvárosi Önkormányzat, a Magyar Vöröskereszt és a Barter Alapítvány lesznek. A víradásra érkezőknek fontos, hogy magukkal hozzák a hivatalos irataikat, valamint étkezzenek és fogyasszanak elegendő folyadékot, hogy elkerüljék a rosszulétet. A szervezők emlékeztetnek, egyetlen víradással 3 ember életét lehet megmenteni. 4 napon át a rock és a metal uralta pósteleket. Múlt szerdától szombatig dübörögtek a gitárok az 5. Viharsarki Rock Fesztiválon. A rendezvény idén új szintre lépett, hiszen már 2 nagy színpadon váltották egymást a fellépők, és a program nem csak a zenéről szólt. A szervezők fontosnak tartják, hogy a szórakozás mellett jó ügyet is szolgáljanak. A visszaváltható palackok gyűjtésével a Viharsarki koraszülött mentő alapítványt támogatták, így a kezdeményezés egyszerre segítette a környezet tudatosságot és a jótékony célokat. A fesztiválozókat arra ösztönözték, hogy a palackok ne a kukába kerüljenek, hanem a gyűjtést erősítsék. Arany Máté, a fesztivál egyik főszervezője úgy fogalmazott: nagyon jó látni, hogy ennek helye van egy fesztiválon, rengeteg palack gyűlt össze, és egyértelmű volt, hogy az emberek nyitottak a kezdeményezésre. A szervezők szerint az idei látogatottság ismét emelkedett, a jegyvásárlások alapján a résztvevők több mint fele más megyékből érkezett postelekre, amit Arany Máté egyszerre tart örömteli eredménynek és fontos jelzésnek. Mint mondta, egy fesztivál nem csak a zenéről szól, hanem arról is, hogy legyenek olyan programok, amelyek miatt érdemes békésben maradni. Úgy fogalmazott, hogy még több ilyenre lenne szükség, sokan panaszkodnak, hogy nincs program, pedig vannak olyan rendezvények, amelyek bizonyítják, hogy van rájuk igény. A szervező tapasztalatai szerint jelenleg a legerősebb korosztály a 40-55 év közöttiekből kerül ki, miközben a fiatalabb generációk körében is nő az érdeklődés a zenetanulás és a zenekar alapítás iránt. Arany Máté, aki a Premier Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti iskola gitártanára arról beszélt: hiába drága hobbi a zenetanulás, mégis látszik, hogy van rá igény, sok fiatal érdeklődik, és remélik, hogy közülük később lesznek olyanok, akik hangszert vesznek a kezükbe, zenekart alapítanak, és akár ezen a színpadon is fellépnek majd. Az 5. Viharsarki Rock Fesztivál idén is bebizonyította, hogy a hangos gitárok és a metal mellett a közösségépítés, a helyi tehetségek támogatása és a jótékonykodás is fontos része lehet egy fesztiválnak. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: Újra teljes kapacitáson működik az Árpád-fürdő Békés Csabán. Elhunyt Velkei Gábor, Békés Csaba egykori alpolgármestere és kutatója. Digitális energiamenedzsment rendszer épül Békésen uniós támogatással. Vízpótlással védekeznek a vadállományért Békésvár megyében. Már is mondom a részleteket. A békéscsabai Árpád, Gyógyi és Strandfürdőben az elmúlt időszak vidám családi programokkal, nagy csobbanásokkal és jó hangulattal telt, miközben az intézmény az energiatakarékossági szempontokat is szem előtt tartotta. A csúszda is több élményelem átmeneti kiesésesen vette el a látogató kedvét, hiszen a szervezők olyan lendületes délutáni programokat állítottak össze, amelyek gyorsan elnyerték a közönség tetszését. Már az első napokban tetőfokára hágott a hangulat, a gyerekek nagy lelkesedéssel vetették bele magukat a vízbe, a medencébe szórt pinglabdákért, hogy megszerezzék a rejtett nyereményeket és a fürdőbe lépőket. A heti kínálat folyamatosan bővült, így délutánonként közös vízi aeróbik várta a vendégeket, a matrac evező versenyen pedig jókedvű, mégis komoly küzdelmek zajlottak. A hétvége csúcspontja a szombati országos vízipisztolyos rekordkísérlet volt, ahol az első 50 érkező felszerelést is kapott, így senki sem maradt szárazon. A nagy sikerű program sorozat lezárásaként jó hírekkel indult a hét. Az Árpád-fürdőben minden szolgáltatás visszatért a megszokott üzemrendhez. A korábbi korlátozások teljes megszűnésével a nyári élmények tehát újra a legmagasabb fokozatra kapcsoltak. A fürdővezetősége köszönetet mondott a vendégek türelméért és megértésért, és továbbra is minden nap este 8-ig várják a családokat, kikapcsolódni vágyókat. A hétvégén a nagyatádi extrémben nyílt nemzetközi triatlon versenyen elhunyt Velkei Gábor, 63 éves volt. Velkei Gábor 1987-től dolgozott tudományos kutatóként a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézetének békéscsabai osztályán. A helyi társadalom, az önkormányzati működés és az oktatás, szociálpolitika, a foglalkoztatás politika, valamint a terület és humán erőforrás fejlesztés elméleti kérdései tartoztak főkutatási területei közé. 1990-től rendszeresen tanított a Tessedik Sámuel Főiskola gazdasági főiskolai karán, a mai Gál Ferenc Egyetem elődjén, valamint több kihelyezett képzésen. 1988-ban alapító tagja volt a TDDS-nek, majd 1994-ben önkormányzati képviselő lett Békéscsabán. A testületben az SDS frakció vezetőjeként és az Oktatási Bizottság elnökeként dolgozott. Erről az időszakról korábban úgy fogalmazott, hogy olyan időszak volt, amikor valódi szakmai viták határozták meg a munkát, és az érvek számítottak. Később Békéscsaba alpolgármestereként számos fejlesztést indult el a közreműködésével. Megépült az atlétikai pálya, a városba érkezett a vízilabda válogatott, elindult a vívócsarnok építése, kézilabda Európa-bajnokságot rendeztek, a Tour de Hongrie is érintette a megyeszékhelyet, és több műfüves pálya is elkészült. A város tulajdonába került a Balassi, megépült az Ipsen, az oktatásban, a szakképzésben pedig jelentős innovációk indultak el. 2007-ben került az országgyűlésbe, ahol, ahogy korábban elmondta, úgy tekintett munkájára, hogy jó törvényekkel tud a legtöbbet tenni. Számos módosító javaslatot nyújtott be, aktívan vett részt a vitákban, amelyek akkor még szakmai alapúak voltak. Bár szerette a közéleti munkát, mindig kutatóként és tanárként gondolt magára. 2011-ben szerezte meg a PhD fokozatot, ami segítette abban, hogy később zökkenőmentesen visszatérjen a tudományos pályára. Amikor több szabadideje lett és fiai is felnőttek, egyre aktívabban kezdett kerékpározni, majd egy békéscsabai társaság révén a triatlon is az élete részévé vált. A munka és a család mellett a sport vált fő időtöltésévé.

0: kormányzati és konzorciumi intézményekben, valamint a bevont épületekben folyamatosan nyomon követhető legyen az energiafelhasználás. A fejlesztés lehetővé teszi az adatok elemzését, a rendellenességek gyors felismerését és az energiafogyasztás tudatosabb megszervezését. A projekt részeként intelligens mérőeszközöket, adatgyűjtő kommunikációs berendezéseket, valamint kiegészítő érzékelőket telepítenek. Emellett bevezetik a kapcsolódó energiamenedzsment szoftvert, amelynek köszönhetően az intézmények fogyasztási adatai webes és mobil felületen is elérhetők lesznek. A fejlesztés már elkezdődött, jelenleg a tervezési szakasz zajlik. A közbeszerzési eljárás lezárása után a tervek szerint még a nyár folyamán megindulhatnak a kivitelezési munkák. A cél, hogy az önkormányzat már a téli fűtési szezonban használni tudja az új rendszer első eredményeit. A beruházás illeszkedik Békés városának azon törekvéséhez, hogy a korábbi energetikai korszerűsítésekre építve takarékosabb, átláthatóbb és fenntarthatóbb intézményi működést alakítson ki. A fejlesztés révén javulhat az üzemeltetés hatékonysága, csökkenhetnek a felesleges fogyasztások és megalapozottabb energetikai döntések születhetnek. A rendkívüli hőség és az aszály miatt jelenleg a nyári itatás jelenti a legfontosabb feladatot a vadgazdálkodásban. A Békéscsabai Nimród Vadásztársaság területén, vagyis Békésvár megyében másutt is lédús gyümölcsökkel, például túlérett görögdinnyével igyekeznek pótolni a hiányzó folyadékot. Az elmúlt évek tapasztalatai szerint a tartós szárazság miatt gyökeresen átalakultak a vadásztársaságok feladatai. A nyári időszakban az állatvilág életben tartása vált elsődlegessé. Rabovszki János, a Békéscsabai Nimród Vadásztársaság és az Országos Magyar Vadászkamara Vármegyei Szervezetének elnöke rámutatott, ma már nem a téli vadfajok etetése a legfontosabb, hanem a folyamatos vízellátás biztosítása. Mint mondta, Békéscsabától délre alig található természetes vízfolyás, ezért furtkutakkal, lajtokkal, terepjárokkal és 1000 literes tartályokkal kell hetente leitatni a területeket. A szakember hangsúlyozta, hogy a több mint 400 ezer hektáros vármegyei vadászterületen nagyjából 1 kilométeres kötésben próbálják biztosítani a friss ivóvizet. Ez nem csak a vadászható fajoknak, hanem a védett állatoknak és méheknek is létfontosságú. Bár Észak-Békésben több természetes víz található, ott is szükség van pótlásra. A legnagyobb veszély a délbékési vadállományt fenyegeti, a vízhiány különösen a szaporulatot veszélyezteti, mivel az idei kisgidák még nem képesek nagy távolságokat megtenni, és víz nélkül elpusztulnak. A vadászok a vízpótlás mellett lédús növényekkel segítik az állatokat. A hőségben gyorsan beérő emberi fogyasztásra már kevéssé alkalmas görögdinnyét jutányos áron vásárolják meg a gazdáktól, majd a területre szállítják. Az elnök elmondta, hogy a dinnyét a földhöz ejtik, hogy megrepedjen, így a fácán nyúl és őz is könnyen hozzáfér a nedvességhez. A folyamatos vízellátáshoz megfelelő eszközök is szükségesek. A vadásztársaság területén 140 itatóhely működik. A korábbi próbálkozások után mintegy 250 kg-os betonitatók bizonyultak a leghatékonyabbnak, mivel súlyuk miatt nem lehet őket elvinni a helyszínről. A védekezést az Országos Szakmai Szervezet is támogatja. A Békés vármegyei szervezet 30 millió forintos keretet különített el a vadgazdálkodás alapjából, amelyre 20%-os önerő mellett sikeresen pályáztak a területileg illetékes vadászatra jogosultak. Új elektromos autókat kapott a Békés vármegyei pedagógiai szakszolgálat és az esélypedagógiai központ. A járművek jelentős segítséget nyújtanak abban, hogy a gyógypedagógusok eljussanak a hátrányos helyzetű térségben élő, fejlesztésre szoruló esenis, vagyis sajátos nevelési igényű gyerekekhez, akik így lényegében helyben, saját környezetükben kaphatják meg az ellátást. A Békés Csabai Tankerületi Központ eredményes pályázatot nyújtott be a tartós gyógykezelés alatt álló és pedagógiai szakszolgálati ellátást igénylő gyerekeket segítő intézmények szakmai fejlesztésére. A megvalósításban kiemelt szerepet kapott a Békés vármegyei pedagógiai szakszolgálat és az esélypedagógiai központ. A projektet a közelmúltban egy nagyszabású konferenciával zárták le. Az eszköz beszerzés volumene jelentős, több ezer kisebb-nagyobb fejlesztő eszköz érkezett, amelyekből eszközkölcsönzőt hoznak létre. Ebből a Békés Csabai Tankerületi Központ valamennyi intézménye bérelhet majd eszközöket. A projekt fontos eleme volt 3 elektromos jármű. A kis busz az esélypedagógiai központhoz Magyarbánhegyesre került, még 2 elektromos autót a 2 leginkább hátrányos helyzetű térségben, a Békés vármegyei pedagógiai szakszolgálat mezőkovácsházi és sarkadi ügyviteli helyein helyezik el. Ha az ellátás eszköz vagy szakember igénye indokolja, a szolgáltatást akár házhoz is viszik, hogy a sajátos nevelésigényű gyerekek a saját intézményében, lakóhelyén, megszokott környezetében kapja meg a fejlesztést. A szakemberek szerint ez gyermek és családbarát intézkedés.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották, a hónap legfontosabb Békés vármegyei.

0: reggeli start. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt.
1: Start Rádió. Start Rádió.
2: Köszöntöm a hallgatókat, én Kovács Anett vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorunkban a beszélgető partnerem, dr. Szombati Andrea rendőrőrnagy, a Békés Vármegyei Rendőrfőkapitányság szóvivője lesz, aki az elmúlt években súlyosbodó internetes csalásokról mesél, részletesen bemutatja valós eseteken keresztül, hogy milyen módszereket vetnek be az elkövetők, milyen árulkodó jelekből vehetjük észre, hogy csalásról van szó, és mi a teendő abban az esetben, ha már bekövetkezett a baj. Az internetes csalások mellett érintjük a telefonos csalásokat, illetve a kisebb számban előforduló, de még mindig releváns házalókat is. Tartsanak velünk!

0: Start Rádió.
1: És még több.
2: Köszöntöm a hallgatókat, én Kovács Anett vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. Képzeljük el a következő helyzetet. Ön talál egy pénznyereménnyel kecsegtető kérdőívet az interneten. A kitöltés során nem csak a kérdésekre válaszol, hanem megadja a bankkártyájának adatait, kódjait. Beküldi a kérdőívet, abban reménykedve, hogy a csábító nyereménynek ön lesz a nyertese. Helyette arra eszmél fel, hogy több millió forint tűnik el a számlájáról. Pontosan ez történt 2023 nyarán egy békés csabai férfival, aki miután kitöltött egy bank szolgáltatásairól szóló elégedettségi kérdőívet, 38-szor indítottak tranzakciót számlájáról, így lopva le szép lassan a több mint 1 milliós összeget. Szintén idén történt, hogy egy nő azért fordult a rendőrséghez, mert elhitették vele, hogyha pénzt utal egy számlaszámra, cserébe film előzeteseket fog kapni, amiket ha megnéz és véleményez, fizetést kap a munkájáért cserébe. A hölgy regisztrációja és a weboldal ezután megszűnt, a befizetett pénzt sosem kapta vissza. Egy békés vármegyei nőt egy magát banki alkalmazottnak kiadó idegen felhívta, arra hivatkozva, hogy a számláján gyanús aktivitás, visszaélés történt, és segíteni szeretne ezt megakadályozni. Adatai megadása után 20 millió forint tűnt el a nő számlájáról. Borzasztó történetek, viszont ezek csak töredéke azoknak a csalásoknak, amelyekkel a mit sem sejtő emberek adatait, vagyonát próbálják ellopni. Az internetes csalások pár évvel ezelőtt szaporodtak meg, a technika fejlődése lehetőségek tárházát rejti, melyeket a csalók előszeretettel használnak. Dr. Szombati Andrea rendőr őrnaggyal, a Békés Vármegyei Rendőr Főkapitányság szóvivőjével beszélgettünk a vármegyei és a békés csabai helyzetről, milyen módszereket használnak a csalók, hogyan lehet felismerni, ha úgy érezzük, minket szemeltek ki áldozatnak, és milyen lehetőségeink vannak, ha mégis bekövetkezett a baj. Sajnos nem ez az első év, hogy a rendőr főkapitányság nagy erőket fektet abba, hogy az internetes csalásokról tájékoztassák a lakosokat, hiszen ez a legújabb módja, ráadásul eléggé sokszínű is, annak, hogy a csalók banki adatokat és pénzt lopjanak el a mit sem sejtő emberektől. A tapasztalataid alapján mit tudsz elmondani a tavalyi évhez képest, mennyiben változott az internetes csalások száma, súlyosbodott-e a helyzet, illetve az elkövetések módszere?
3: Sajnos a Békés Vármegyére vonatkozóan azt tudjuk elmondani, hogy valóban már tavaly is sokat beszéltünk az internetes csalásokról, de az idén a helyzet nem változott. Sajnos ugyanúgy kapjuk sorra a bejelentéseket, annak ellenére, hogy jelentős erőt fektetünk abba, hogy bűnmegelőzési tanácsokat tegyünk közzé mindenhol, a sajtóban, televízióban, rádióban, újságokban, illetve maguk a szolgáltatók, tehát például a pénzügyi szolgáltatók, a csomagküldő cégek is rendre kommunikálnak olyan üzeneteket, amelyek megtörtént esetek tapasztalatait mondják el, tehát hogy mire kellene odafigyelni, illetve a rendőrség részvételével zajlik egy felvilágosító kampány, amelynek Kiberpajzs a neve és címe. Gyakorlatilag van egy weboldal, Kiberpajzs, ami csak erről szól, hogy milyen típusú csalási formák fordulnak most elő. Mindezek ellenére még mindig vannak, akiket sajnos megkárosítanak, és valóban, mikor átbeszéljük ezeket az eseteket, rendkívül sajnáljuk, hiszen vannak olyan sértettek, károsultak, akiknek az összes pénzét elviszik a csalók. Tehát gyakorlatilag úgy kell ezt elképzelni, hogy percek alatt, hogyha megadnak különböző adatokat, és erről fogunk beszélni, százezrek, milliók tűnnek el a számláikról. El lehet ezt a helyzetet képzelni, hogy mondjuk évek alatt megspórolt összeget veszít el egy család. De csak hogy érzékeljék a hallgatók, hogy mennyire súlyos kérdés ez, most, amikor az interjút készítjük, éppen ma reggel ugye átbeszéltük megint csak értekezleten a tegnapi történéseket, bejelentéseket. Tegnap csak a Békés Csabai rendőrkapitányságon, és egyébként Békés Vármegyben 8 rendőrkapitányság van, csak a Békés Csabain egyetlen rendőrkapitányságon 7 kértek segítséget azért, mert megkárosították őket és elvesztették a pénzüket.
2: Ahogy már említettem, eléggé sokszínű ez a csalási forma, hiszen a technika, az internet folyamatosan fejlődik, így a csalók is folyamatosan újabb és újabb módon lopják meg az embereket. Én már korábban hoztam pár példát, te milyen konkrét eseteket, csalási módszereket tudnál megosztani a hallgatókkal?
3: Ha az elmúlt heteket nézzük, akkor például voltak olyan sértettjeink, akik levelet kapnak, tehát e-mailt kaptak valahonnan, valakitől, nem tudják, és megvezették őket, tehát a bizalmukba férkőzik, ütköztek, egyfajta ilyen érzelmi, szerelmi szállat képzeljünk itt el, és mindenféle dologgal hitegették a sértetteket, hogy majd közöttük akkor, hogyha valóban ők kikerülnek abból a helyzetből, és haza tudnak jönni Magyarországra, akkor majd közös életet kezdenek, és így csaltak ki tőlük pénzt. Olyan is volt, hogy ebbe a fajta érzelmi, szerelmi motivumba belevitték azt, hogy ajándékot szeretnének küldeni, és mondjuk egy értékes aranyláncot, de ahhoz, hogy ezt elküldjék, különböző dolgokat ki kell fizetni, szállítás költsége, vám és egyéb, és így kérték az itt Magyarországon megkeresett nőt, hogy utaljon nekik különböző összegeket. Miután ezt megtette, persze, hogy nem kapott csomagot, és egyébként meg nagyon sok pénzt veszített, de egészen hihetetlen őrügyek is vannak. Például volt, akinek azt írta valaki, azzal hitegette, hogy ő egy másik földrészen van, és ott nagyon sok pénzt találtak. Többen vannak, és ezt a pénzt fel szeretnék osztani, és egy részét neki szeretnék elküldeni, de úgy képzeljük ezt el, hogy páncélszekrényben fogják elküldeni, és ennek a szállítási költsége igen magas, meg a különböző ügyintézési díjak, és erre küldjön ő el. Tehát ne higgyük el, hiszen ki az, aki velünk egy vagyont meg akarna osztani. Tipikusan ilyen csalási forma még az, amikor egy e-mailt kapunk, és mondjuk névazonosságra hivatkozva, hogy én vagyok Szombati, és mondjuk a világ bármely táján elhunyt egy Szombati vezeték nevű ember, és annak én nincs más örököse, csak én vagyok, és majd nekem fogják elküldeni az örökséget. Ilyen formában adatokat kérnek tőlük, és miután megadják, akkor hozzáférnek a bankszámláikhoz. Egyébként itt például azt is ki kell hangsúlyozni, nyereményjátékoknál is, meg ennél a fajta csalási formánál is már rögtön szembetűnő, hogyha nekem akarnak pénzt adni, tehát én nyertem, vagy én vagyok örökös, akkor ahhoz semmi más nem kell tennem, mint hogy a számlaszámomat megadni. Tehát ahhoz nem kell a bankkártyám és a bankkártyám kódja, hogy nekem pénzt tudjanak adni. Egyébként nem akarnak pénzt adni, tehát ezt ne higgyük el. De még hogyha így is volna, akkor sem kellenének hozzá ilyenfajta adatok. Aztán vannak, most megint csak megszaporodtak az olyan bejelentések, amikor az eladók vannak veszélyben, tehát amikor meghirdetünk valamit, akár egy közösségi oldalnak az online piac terén, vagy bármilyen ilyen adókveszek oldalon, és bejelentkezik nálunk valaki, aki azt írja, hogy ő mindenképpen meg szeretné vásárolni azt a cipőt, azt a ruhát, vagy bármit, amit én eladásra kínálok, és addig-addig beszélget velem, és mondja, hogy ő csak egy bizonyos csomagszállítóval szeretne szállítatni, csak egy bizonyos bankon keresztül fogja adja el a fizetést, hogy a végén megküld egy linket, amire ha rákattintok, az úgy néz ki, mint egy pénzügyi szolgáltató oldala, vagy csomagszállító oldala, de nem az. Tehát, hogyha a címsorban megnézzük, akkor egy-két betűvel eltér, és egy általa létrehozott hamis oldalról van szó, és odaírattatja be velem az adataimat, és a bankkártyám adatait, és itt is az szokott történni, hogy hozzáférnek a számlához, és elviszik a pénzt.
0: Az internet használata, ezen belül is az internetes vásárlások a mindennapjaink részévé váltak, szinte rutinszerűen űzzük azt, ezért nem meglepő, hogy a csalók kihasználják ezt a helyzetet, sokszor megtévesztik azokat, akik tényleg várnak valamilyen rendelést. Mire kell ilyenkor fokozottan figyelni, hogyan tudjuk észrevenni az árulkodó jeleket, és milyen más internetes csalási módszerek léteznek még? Egy rövid szünet után választ kapunk ezekre a kérdésekre a dr. Szombati Andrea rendőrőrnagyja folytatott beszélgetésből. Tartsanak velünk!

0: Start Rádió.
1: És még több.
2: Talán az a legrosszabb az egész helyzetben, hogy az internetes vásárlásokat szinte már rutinszerűen üzzük, hiszen kényelmesebb, sokszor olcsóbb, sőt nagyon sok akcióval kecsegtetik a vásárlókat, ha pedig tényleg várunk egy rendelést, és pont ilyenkor tervezik azt a csalók, hogy bepróbálkoznak nálunk, akkor még nagyobb az esélye, hogy áldozattá válunk. Nemrég én is kaptam egy SMS-t arról, hogy a rendelésem adatai hiányosak, és az üzenetben megadott linkre kattintva pótolni tudom azokat, és tényleg vártam egy csomagot, viszont már egy ismerős weboldalról rendeltem, és tudtam, hogy nem így végzik a munkájukat, illetve az SMS is tele volt helyesírási hibával, az pedig főleg gyanús volt, szóval csak töröltem az üzenetet, és nem is foglalkoztam vele. Viszont olyan esetet is hallottam személyesen, hogy valaki szintén várt egy külföldi rendelést, kapott egy SMS-t, hogy fizesse be a pár eurós vámdíjat, ezt meg is tette az illető, majd pár óra alatt több mint 150 ezer forintot loptak le a számlájáról. Tegyük fel, valaki tényleg vár egy hazai vagy külföldi rendelést, akkor mire kell fokozottan ügyelni ebben az esetben, milyen árulkodó jelek vannak?
3: Az első és legfontosabb itt, amit említettem már, ugye a bankok, csomagszállítóknál, hogy mindig ugye csak azon a weboldalon tájékozódjunk, ami az eredeti weboldal. És nézzük meg a címsort. Olyan is előfordul, hogy valaki a Google-ben rákeres a keresőn valamilyen cégre, és az elsők között nem az eredeti oldalt hozza ki, hanem valami már létrehozott, utánzott oldalt. Tehát erre mindenképpen fontos odafigyelni, hogy nézzük meg a címsort. Akkor a másik az például pénzügyi szolgáltatóknál, vagy más szolgáltatóknál is. Nagyon lényeges, hogyha megkeresnek bennünket, vagy SMS-t küldenek, vagy egyéb minden. Például a banki csalások kifejezetten elépülnek, hogy amikor valakit felhívnak, és azt mondják, hogy a bankból telefonálnak, és mondjuk engem felhívnak, bankból telefonálnak, az én számlámról most éppen készülnek kifizetni egy 400-valány ezer forintos vásárlást, és hogy én vásároltam el. És én kétségbe esek rögtön, hogy dehogy, hát én nem vásároltam ennyi pénzért. Megnyugtatnak, hogy jó, akkor ők segítenek megállítani ezt a tranzakciót, akkor, hogyha megadom az adataimat. Ilyen esetekben ne adjam meg az adataimat, mert hogy gyakorlatilag, hogyha probléma van a számlámmal, akkor a banknál ezt tudni fogják. Tehát megszakítom a vonalat, és felhívom a bankomat az információs vonalon, aminek a száma például a bankkártyán is rajta van. És ott biztos, hogy a bankkal fogok beszélni, és meg tudom kérdezni, hogy ott van-e valami probléma. Egyébként nagyon érdekes a banki hívásoknál, hogyha a telefonon azt mondják, hogy jó, hát akkor mondjam meg a... azonosítani kell engem, és mondjam meg például a bankkártyámnak a számát, és annak mondjuk a PIN kódját, vagy a CVC kódját, ami ugye hátulján van. Hát, hogyha a bankból telefonál, akkor ezt látják. Tehát egy banki ügyintéző ezt látja. Engem is fel szokott hívni banki ügyintéző, megkérdezi az édesanyám nevét, a születési dátumomat, meg a születési helyemet. Egyébként az, hogy például volt olyan már, akitől megkérdezték, hogy is mennyi pénz van a számláján. Hát az egyenlegemet, ha a banki ügyintéző hív, előtte ott van nyilván nyitva az a felület, amin látja az én pénzügyi helyzetemet, minden más, tehát ilyet nem kérdez. Tehát ezekre nagyon oda tudunk figyelni. Tehát az internetes oldalak esetében a címsort mindenképp nézzük meg. Ilyen telefonhívásoknál például nagyon hasznos, ha visszakérdezünk. Tehát például megkérdezi, hogy önnek van egy folyószámlája, aminek mi a száma? És miért ön nem látja? És nagyon sok az interneten például vannak ilyen beszélgetések, amelyeket rögzítettek, hogy egy idő után a csaló kiesik a szerepéből, és elkezdi szidalmazni azt az embert, akit felhívott, mert hogy nem vette be úgymond a mesét, és nem tudta őt becsapni. Tehát ez is egy nagyon lényeges kérdés. És amire tényleg mindig figyeljünk oda, nem szabad megadni, csak például hivatalos fizető oldalakon szabad megadni az adatainkat, de ugye ezek is már annyira megtévesztőek, hogy tanácsos tényleg rendkívül körültekintőnek lenni. Én azt szoktam mondani, hogy már ugye a pénzügyi szolgáltatók, a csomagküldők és a mindenki nagyon nagy hangsúlyt fektet arra, hogy próbálja megóvni az ügyfeleit ezektől a csalásoktól. Rengeteg információs anyag van az interneten, amit el lehet olvasni. Tehát például, hogyha én kapok egy SMS-t vagy egy e-mailt, amiben nekem ajánlanak bármit, vagy bármilyen céget megemlítenek, hogy ezzel nekem ügyem van ezzel a céggel, hogy szállít nekem, vagy nyereményjáték van, vagy vásároltam, vagy bármi. Egy egyszerű kereséssel beírom, hogy mondjuk a cég neve és csalás, már kijönnek azok a tájékoztató anyagok. Például mostanában van az alkalmazás, amin ugye használt dolgokat lehet hirdetni és lehet vásárolni. Ami egyébként egy nagyon hasznos dolog lenne, viszont rengeteg csalás történik úgy, hogy felveszik a hirdetőkkel a kapcsolatot és kicsalják tőlük az adataikat. Erre maga a cég is figyelmeztet. Olyan tájékoztatót készített a felhasználók számára, ahol még azokat a dolgokat is kifényképezték, hogy mit lát az illető a mobiltelefonján és a számítógépén. Ez egyébként rendkívül dicséretes, tehát hogy a szolgáltatók is próbálnak tájékoztatni, úgyhogy én azt javasolnám mindenkinek, hogy tájékozódjon. Tehát megéri az a negyed óra, amíg utána néz az interneten, hogy aztán ne legyen nagyobb kára.
2: A magyar rendőrség hivatalos weboldalán olyan módszerre is felhívták a figyelmet, ami valakinek a megzsarolására épül. Az elkövetők általában azt írják a címzetteknek, hogy megszerezték a személyes adataikat, hozzáfértek privát fájlokhoz a számítógépükről, és ha nem fizetnek, nyilvánosságra hozzák azokat. Az sem kizárt, hogy tényleg megszerezték valamilyen adatainkat, például egy jelszót, és azt megjelenítik az üzenetben, hogy a fenyegetésük még inkább hiteles legyen. A jelszavak viszont a legtöbb esetben az interneten nyilvánosan elérhető, kiszivárgott jelszó adatbázisokból származnak, a jelszó megjelenítése önmagában még nem jelenti azt, hogy bárki is hozzáfért az eszközünkhöz. Az elkövetők legtöbbször kriptovalutában kérik a kifizetés teljesítését, mivel ez a fizetési forma nehezen visszakövethető. Ha ilyen üzenet érkezik a postafiókjába, semmiképpen ne tegyen eleget a követeléseknek. A fenyegetés ellenére a feladó nem rendelkezik személyes adataival, az e-mailt tömegesen küldik el, abban bízva, hogy minél többen megijednek az üres fenyegetésektől. Javasoljuk az így beérkezett elektronikus üzenet végleges törlését a postafiókból, semmiképpen se válaszoljunk az üzenetre, ne vegyük fel a kapcsolatot a feladóval. A népszerű e-mail szolgáltatóknál még arra is lehetőség van, hogy jelentsük az üzenetet, így nem csak a szolgáltatót figyelmeztetjük, de egyben megelőzhetjük, hogy mások bűncselekmény áldozatává váljanak. Az internetes csalások minden korosztályt érintik, ám a telefonos betyárok, illetve a házalók sokszor az idősebb korosztályt szemelik ki maguknak áldozatul. Mire kell odafigyelni, ha megcsörren a telefonunk, és egy ismeretlen, legtöbb esetben külföldi számot látunk a kijelzőn? És mi a teendő akkor, ha becsöngetnek hozzánk valamilyen kecsegtető ajánlatot ígérve? Ha pedig mégis csalás áldozatává váltunk, mik a következő lépések, mi ilyenkor a teendő? Ezekről mesél dr. Szombati Andrea rendőrőrnagy a beszélgetésünk következő részében, ami egy kis szünet után folytatódik.

0: Sportrádió.
1: És még több.
2: Egy időben nagy divat volt, talán még most is előfordul, hogy külföldi hívásokkal csalnak ki pénzt. Ilyenkor főleg az idősebbek érintettek, akik lehet, hogy nincsenek tisztában azzal, hogy pontosan mire kell odafigyelni, hogyan szűrhető ki, hogy az a szám külföldi vagy sem. Milyen tanácsot tudnál nekik adni?
3: Nyilván azt azért jó közelítéssel az ember be tudja lőni, hogy vár-e külföldről hívást. Tehát mondjuk, hogyha éppen elutazott a családtag, ez nyáron aktuális is lehet, akkor lehet, hogy vár hívást, de alapvetően az, hogy vannak-e külföldön ismerősök, rokonok, akik pont most velem fel akarják venni a kapcsolatot, ezt úgy nagyjából tudom. Ha nincsenek, eleve nem fogadok ilyen hívásokat. Ha pedig vannak, akkor is azt kellene tenni ilyenkor, hogy nem fogadni azt az ismeretlen számról érkező hívást, hanem nyilván még mielőtt fogadnánk, bontani ezt a hívást, és azon a számon, amit egyébként szoktunk beszélni a rokonunkkal, családtagunkkal, felvenni vele a kapcsolatot. Te hívtál most, és mindjárt elkerüljük azt, hogy fogadjunk egy ilyen hívást. Ezekkel kapcsolatban még egy dolog, hogyha ilyen nem fogadott hívásom van, mert ugye nem fogadom ezt a hívást, akkor meg lehet tenni, én már kipróbáltam, hogy beírtam az internetes keresőbe egy ilyen telefonszámot, amit nem ismertem, és felhívtak róla. És abszolút kiadta, hogy korábban kinek mi volt ezzel a tapasztalata. Tehát ezekről is már információt cserélnek az emberek, és ilyen formán még mielőtt bennünket kár érne, gyakorlatilag a más kárából tudunk okulni. Tehát nagyon sokszor, és időseknek is el lehet mondani, hogy ne fogadjanak ismeretlen számról hívásokat, hogyha esetleg úgy gondolják, hogy éppen külföldről az unoka, vagy a gyermek, vagy bárki jelentkezne be, akkor is inkább bontsák ezt a vonalat, tehát ne is fogadják a hívást, és hívják fel az itt Magyarországon lévő rokonukat, vagy éppen a külföldön lévő rokont, azon a számon, amit egyébként szoktak beszélni, és kérdezzék meg, te voltál, aki az imént hívott engem?
2: Az internetes csalók megjelenése előtt a házalók járták a várost, illetve a kisebb falukat, valamilyen szolgáltatást kínálva. Itt is főként az idősebb korosztályt célozták meg. A házalók mostanában mennyire jelentenek problémát? Vagy ők valamennyire azért visszavonultak, és ők is inkább az interneten keresztül keresik az áldozataikat?
3: Most inkább az internet felé tolódott ez el, tehát mérsékelt számban és ritkábban kapunk bejelentéseket olyanról, hogy valakiket háznál keresnek meg, de az ténykérdés, hogy időnként előfordul, hogy valahová becsengetnek. Bármilyen szolgáltatást, bármilyen terméket ajánlanak. Én úgy gondolom, hogy fontos minden jó ajánlatot is mérlegelni. Tehát hiába becsenget, és azt mondja, hogy ez rendkívül olcsó, de nem biztos, hogy olyan minőségű, amilyet én szeretnék vásárolni. Illetve legyen gyanús az, amikor gyors döntést sürgetnek. Tehát azt mondják, hogy most itt vannak, most ezt én megvehetem ennyiért, de csak most, csak itt, többet nem hozzák nekem ezt vissza, mert ugye nyilván itt nincs esélyem végig gondolni. Egyáltalán

0: szükségem van-e erre a termékre. Tehát én szerettem volna éppen új redőnyt, vagy új ablakot, vagy bármi mást. Hogyha igen, akkor miért? Tehát, hogy milyen áron és milyen minőségűt. Tehát ezeket a dolgokat mindig érdemes végig gondolni. Egyébként ez egy érdekes jogi helyzet, mert ilyen helyzetekben megvalósulhatnak valóban csalásbűncselekmények is, de az is előfordulhat, hogy én úgy döntök, hogy megrendelem azt a szolgáltatást, hogy megveszem azt a terméket, tehát megállapodok az eladóval vagy a szolgáltatóval, és ebből végül egy polgári jogi jogvita lesz, mert ugyan teljesítik, tehát mondjuk beszerelik nekem az ablakot, amit én kifizetek, de nem lesz olyan, mint amilyen, tehát gyakorlatilag egy hibás teljesítés, vagy egy nem megfelelő minőségű termék, és ez más, tehát ez nem csalás bűncselekmény, megállapodtunk, és én egyeztem bele, én kértem ezt a szolgáltatást. Tehát nagyon figyeljünk erre oda, itt megint az idősekre azért felhívnám a figyelmet, hiszen őket könnyebb ilyenfajta ügyletekkel megtalálni, és azt mondani, hogy nekik erre szükségük van, mert mondjuk az egészségük miatt ezt az ágynemű garnitúrát feltétlenül meg kell vásárolniuk egyéb. Hát feltételezzük, és nyilván az a szerencsés, hogyha vannak hozzátartozók, akik időnként elbeszélgetnek az idősekkel arról, hogy ha idegenek csengetnek be bármilyen ajánlattal, bármivel, akkor ne engedjék be őket, ne vegyék elő például, hogyha tűzifát rendelnek, és érkezik a fa, akkor ne vegyék elő az összes megtakarított pénzüket a szállítók előtt, hanem előtte készítsék ki a vételárat. Tehát ezek mind-mind olyan fontos szabályok, amiket érdemes időnként elmondani családtagként az időseknek, de hogyha az idős embernek sajnos nincsenek családtagjai, és mondjuk még egy megbízható szomszéd sincsen, akkor a szociális ellátórendszerben szoktak erre figyelmeztetni, és ilyen dolgokat elmondani. Például az én bűnmegelőzési kollégáim is rendszeresen járnak idősek klubjaiba, és elmondják ezeket a fontos tanácsokat.
1: Mindent megtesztek azért, hogy tájékoztassátok a lakosukat a csalásukról, de így is rengeteg bejelentést kaptok. Tegyük fel, valakit átveltek valamilyen módon. Mi a következő lépés, mit tehet ilyenkor az illető?
0: Azonnal hívni bennünket, illetve hogyha internetes csalásról van szó és a bankszámláját érinti a bankot. Ugyanis már a bankok is nagyon felkészültek erre, és sok esetben meg tudják állítani azt a tranzakciót, ami éppen elindult, és esetleg a pénz ilyen formában nem megy el a számláról. Ugyanakkor azt is el kell mondani, és ezért hangsúlyozzuk, hogy legyenek elővigyázatosak, hogy sok esetben a csalók külföldi számlákra utaltatják rögtön ezt az összeget, és onnan már nagyon nehéz vagy lehetetlen visszaszerezni, tehát ezért a legjobb védekezés a megelőzés. De a lényeg az, hogy ha azt vettük észre, hogy mondjuk a bankszámlánk fölött valaki átvette az uralmat, és olyan dolgok történnek, akkor hívjuk a bankot és hívjuk a rendőrséget mindenképpen. Egyébként a mi munkatársaink is rendkívül élénk kapcsolatban vannak a szolgáltatókkal, és mi is azonnal jelzéseket szoktunk küldeni. Számunkra is nagyon fontos, hogy minél nagyobb arányban megtérüljön az a kár, ami az internetes csalások áldozatait éri, de tényleg nyomatékosítanám ismételten, hogy a legjobb védekezés a megelőzés. Ne adjuk meg az adatainkat, ne álljunk szóba idegenekkel, idegenek kéréseire ne utaljunk, ne küldjünk pénzt, ne higgyük el azt, hogy nagy összeget nyertünk, vagy éppen velünk szeretnének megosztani bármilyen nagy összeget. Tehát azt látjuk, hogy azért az esetek többségében rendkívül hihetetlenek ezek a történetek, de azt is látjuk, hogy vannak olyanok, ami már rém megtévesztő. Tehát amikor egy e-mailt, egy SMS-t küldenek, vagy egy üzenetet küldenek, és abban ilyen linkekre csak rá kell kattintani, valóban így van, hogy már nincsen korosztályhoz kötve, hogy kit sikerül megtéveszteni és becsapni. Sajnos mindenkire leselkedik ez a veszély, ezért kell nagyon elővigyázatosnak lenni.
1: A módszerek részletes kibeszélését követően dr. Szombati Andrea rendőr őrnagy megosztja velünk, mekkora az esélye annak, hogy az áldozatoktól kicsalt pénzt még valaha is visszakapják, illetve megtalálják és vádat indítsanak az elkövetők ellen. Beszámol arról, mik azok a tényezők, amelyek nehezítik ilyenkor a rendőrség munkáját, és konkrét példát is hoz arról, hogyan sikerült elkapni egy békés vármegyei elkövetőt. Egy rövid szünet után folytatjuk a magazinbeszélgetést. Tartsanak velünk!

0: Start Rádió.
1: És még több.
2: Sokszor a csalók külföldön élnek vagy tartózkodnak, esetleg külföldi számlaszámra kérik az átutalni kívánt összeget. Ebben az esetben kicsit nehéz visszaszerezni az ellopott pénzösszeget, de úgy általánosságban mekkora az esély arra, hogy az áldozata a kicsalt pénzt még valaha is látja, esetleg visszautalják neki.
3: Érdekes dolog ez, mert nyilván mindenki azon van, hogy segítsen a hozzánk érkező panaszosokon és károsultakon, és a bankok, a pénzügyi szolgáltatók is erre kifejezetten rendszert működtetnek, hogy gyorsan tudjanak reagálni, de egyrészt tapasztaljuk, hogy nagyon sokszor külföldi számlákra mennek, itt szinte reménytelen, illetve még egy dolog van, hogy ha magam közreműködöm benne, tehát én adom meg a saját adataimat, akkor elképzelhető, hogy ugye már nem lehet segíteni ezen. Úgyhogy tényleg azt kérjük mindenkitől, hogy kétszer is gondolja át. De tudjuk, hogy mindig gyors döntést csürgetnek. Például mostanában kevesebb van, de korábban több volt. Egy streamer szolgáltató nevében küldözgettek üzeneteket, és azt írták az embereknek, hogy a legutóbbi befizetésük, mert ugye ez egy havi előfizetéses rendszer, nem érkezett meg, és hogy fizessék be újra a díjat, mert különben nem fogják majd látni a műsort. És nyilván, hogyha valaki éppen a napi ügyeit intézi, vagy munkában van, netán bevásárol, megkapja az üzenetet, jaj, nem érkezett be a számla, gyorsan rányom, gyorsan megadja a banki adatait, jó, szuper, befizettük a streamer szolgáltató számlát, este is lesz film otthon, csak éppen az egy hamis SMS volt, amiben csalók csalták ki az ő bankkártya számát. Tehát mindenképpen érdemes ezeket az üzeneteket, amik érkeznek, tehát e-mail vagy SMS, és még ha olyan is, hogy nekem például van előfizetésem annál a szolgáltatónál, és azt írják, hogy nem érkezett be, mindenképpen érdemes ezt nyugodt körülmények között megnézni ezt az üzenetet, és felhívni az ügyfélszolgálatot, hogy valóban nekem fizetnem kell-e, mert így megóvhatjuk magunkat az ilyen csalásoktól.
2: Nyilván a külföldi elkövetőket nehéz nektek ilyenkor elfogni, de ha vármegyei szinten nézzük, mekkora az esélye annak, hogy az elkövetőket megtaláljátok, és őrizetbe is tudjátok venni őket?
3: A rendőrségen is vannak olyan osztályok, akik kifejezetten az interneten elkövetett bűncselekményekkel foglalkoznak, mint ahogy a megelőzési területen is, ahogy a kiberpajzs és egyéb nagy energiákat mozgósítunk azért, hogy legyenek ilyenfajta tájékoztatóanyagok, a felderítésben is komoly erők és energiák vannak. Békés megyében például be tudok számolni olyan esetről, amikor internetes csalókat vettek őrizetbe a kollégáim. Vésztőről hirdetett két férfi. Gyakorlatilag úgy osztották meg a szerepeket, hogy az egyikük feladta a hirdetéseket. Különböző dolgokat kínált, leginkább mobiltelefonokat kínált, és egyszer meghirdette a saját játékkonzolját is, de zömmel mobiltelefonokat, és amikor jelentkeztek nála emberek, hogy ezt meg akarják venni, akkor ő nem a számlaadatokat és a bankkártya adatokat csalta ki, hanem előre utalással elkérte a vételárat, majd nem küldte el ezeket a telefonokat, hát azért nem is volt neki ilyen. És ezt hol a saját számlájára kérte, ugye a pénzeket, hol pedig a barátja megadta az ő feleségének a számlaszámát, és arra, tehát két számlára játszottak, úgymond. Ezeket a pénzeket utána nyilván felvették, és felérték, elköltötték. Az egyik férfit még múlt héten, azt hiszem csütörtökön, majd hétfőn pedig a társát is elfogták és őrizetbe vették a kollégák, tehát ez klasszikus internetes csalás, ami a vásárlásokhoz köthető, úgyhogy vannak eredményeink, és a kollégáink azon dolgoznak, hogy legyen is ezután ennek a nyomozó munkának, felderítő munkának eredménye, és persze azon, hogy minél több kár megtérülhessen, ugyanakkor tényleg a megelőzés fontossága az megkérdőjelezhetetlen.
2: Az internetes csalások különböző módszereiről, a hívások és az SMS-ek általi csalásokról, és még a házalókról is szó volt. Nagyon részletesen bemutattad azt nekem és a hallgatóknak is, hogy mire figyeljenek oda, milyen intőjeleket lehet észrevenni. Van-e esetleg valami, amiről nem beszéltünk még, de szeretném megosztani a hallgatókkal?
3: Úgy hiszem, hogy szinte mindent átbeszéltünk. A tanulsága talán mindezeknek az, hogy a különböző történeteknek, csalási módszereknek a tárháza szinte végtelen. Tehát nagyon körültekintőnek kell lennünk akkor, hogyha meg akarjuk magunkat óvni ezektől a dolgoktól, de kénytelenek vagyunk tájékozódni, és kénytelenek vagyunk óvatosnak lenni, hiszen valóban, mint mondtam, több százezer, sőt több millió forintok tűnnek el számlákról, illetve az ilyenfajta csalások kapcsán ilyen nagyságrendű kár éri az embereket. Tehát mindig legyenek körültekintőek, tájékozódjanak, olvassanak ilyen jellegű rendőrségi vagy banki vagy egyéb szolgáltatóktól különböző tájékoztatókat, figyeljék a híradásokat is, mert abból is nagyon sokat lehet tanulni, hogy mással mi fordult elő. Erre itt Békésvár megyében mi is nagy hangsúlyt fektetünk, tehát hogyha újabb módszer jelenik meg, akkor erről kiadunk tájékoztatást, tehát a rendőrségi közleményekből is nagyon sokat lehet tanulni, hogy melyik azok a helyzetek, amiket felismerhetünk. Így reméljük, hogy így eredményesen tudjuk felvenni a harcot az elkövetőkkel szemben.
2: Összefoglalva tehát, ne adjuk meg a banki adatainkat, és ne küldjünk másolatot okmányainkról. A banknak elég megadni a nevet, születési helyet és időt, esetleg a lakcímünket. A beazonosításhoz nem kell megadni a bankszámlaszámot, a bankkártyaszámot és a jelszavakat. Ha gyanús hívást kapunk, bontsuk a vonalat, hívjuk fel a bankunk hivatalos telefonszámát és érdeklődjünk náluk. A telefonos ügyintéző javaslatára ne töltsünk le semmilyen programot, alkalmazást. Az üzeneteknél először bizonyosodjunk meg arról, hogy valóban az-e a feladó, akinek állítja magát, ha az üzenet bármilyen linket tartalmaz, ne kattintsunk rá. Ha csomagot várunk és kapunk egy értesítést, ellenőrizzük, hogy valóban attól a csomagküldő szolgáltatótól kaptuk-e az értesítést, amitől a csomagot várjuk. Az üzenetben érkezett linkre kattintva ellenőrizzük, hogy milyen címen nyílik meg az adott tartalom, és amennyiben ez már látszólag is eltér a szolgáltató valós oldalától, zárjuk be azt. Az androidos eszközökön nem javasolt az ismeretlen forrásból származó alkalmazások telepítésének engedélyezése. Emellett sokat segíthet, ha a számítógépre és a telefonra az üzeneteket, letöltéseket és a webhelyeket ellenőrző programot telepítünk. Legyünk szemfülesek és tájékozottak, hiszen könnyen válhatunk mi is áldozatokká.

0: Sportrádió.
1: És még több.
2: A magazin műsorunk vendége dr. Szombati Andrea, rendőr őrnagy, a Békés Vármegyei Rendőrfőkapitányság szóvivője volt. Az internetes csalásokról további tájékoztatókat a Magyar Rendőrség hivatalos weboldalán érhetnek el. A rendőr őrnaggyal folytatott beszélgetés teljes terjedelmében elérhető a Körös Hírcentrum oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Legyünk tájékozottak és szemfülesek, hiszen könnyen válhatunk mi is csalók áldozatává. Köszönöm a figyelmüket, én Kovács Anett voltam, a Körös Hírcentrum tudósítója. További kellemes rádiózást kívánok!

0: Egyben minden. A Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Interaktív térképen tette közzé a miniszterelnökség az elmúlt 5 év állami civil támogatásait, az átláthatóság jegyében. Bárki ellenőrizheti, hogy 2022 és 26 között a csaknem 400 milliárd forintos keretből mely szervezetek részesültek a különböző civil alapokból és központi forrásokból. A kormány tájékoztatása szerint a vizsgálatok és a bejelentések arra utalnak, hogy korábban aránytalanul sok forrás juthatott kormánypárti kapcsolatokkal rendelkező csoportokhoz. A nyilvánossá tett adatbázis célja a transzparencia biztosítása és a valós értékteremtő civilek támogatása. Valósnak nevezte és megerősítette a Fidesz belső bizalmas kérdőívének létezését Havasi Bertalan, amelyet maga is kitöltött. A sajtófőnök őszinte szembenézésként jellemezte a felmérést, amelyben az áprilisi választási vereség okait és a tagszervezetek állapotát mérik fel. A kérdőívben a párt jövőjére vonatkozóan olyan lehetőségek is szerepelnek, mint a Fidesz esetleges felszámolása és egy új konzervatív párt létrehozása. A tagságnak emellett a belső kommunikációról, a választandó ellenzéki stratégiáról és a vezető politikusok alkalmasságáról is véleményt kell mondania. Egyre inkább kitolódik a családalapítás és terjed a gyermektelenség a fejlett világban, ám a magyar mutatók bizonyos területeken mérsékeltebbek a nemzetközi átlagnál. Az Ökonomusz elemzése szerint a jelenség hátterében a digitális életmód, a párkeresés átalakulása és a lakhatási nehézségek állnak. Magyarországon a gyermektelen párok száma 2006 és 25 között 19%-kal nőtt. A házasság kötések terén ugyanakkor az OECD rangsor élmezőnyébe tartozunk, valószínűleg azért, mert a demográfiai kihívások kezelését a hazai családtámogatási és otthonteremtési rendszer is ösztönzi. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Hosszú hétvége első napja van, augusztus 20-a, elmúlt már 6 óra. Jó reggelt kívánok, ez itt a Start Rádió. Mi sok zenét, és most még többet játszunk, hogy a hosszú hétvége is igazán lazlós lehessen. Itt Csabán, a Starton.
1: Sok,

0: Jó reggelt kívánok, ez itt a Start Rádió a hosszú hétvége első napján. Augusztus 20-a van. Köszöntjük ma az Istvánokat, hiszen ők a mai nap ünnepeltjei. Rajtuk kívül köszönhetőek ma még a Bernátok, a Sámuelek és a Stefániák.
1: Reggeli Start. Music Latte. Finoman ébreszt.
2: Start Rádió.

reggelt kívánok itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel. Augusztus 20-án nézzük a mai nap jelentős történelmi születteit. Például Joseph Strauss, osztrák zeneszerző, karmester, hegedűművész. Ezen a napon született Howard Philip Lovecraft, amerikai író, költő, publicista, de idősebb Szívós István, olimpiai bajnok vízilabdázó is.

0: Szép hosszú hétvégét kívánok itt a Start Rádió, pillanatokon belül 7 óra lesz, ez azt jelenti, hogy hamarosan híreket is mondunk, majd a következő órában nézzük a mai nap érdekes évfordulóit, úgyhogy érdemes velem maradni. Jó hosszú hétvégét, jó pihenést kívánok!
1: Sok a szene,
2: és még több!
1: Start Rádió!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Több mint 100 milliárd forint közpénzt szerzett vissza a közlekedési és beruházási minisztérium az elmúlt hetekben a magyar embereknek, írt a közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. A bejelentés előzménye, hogy a Mohácsi Dunahíd projektjében a kivitelező Dunaaszfalt ZRT havi elszámolásra tér át, és 58,6 milliárd forint teljesítéssel még le nem fedett előreget utal vissza az államnak. A kormányfő kiemelte, a korrupció elleni harc részeként a nyáron megalakult Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal segítségével folytatják a közpénzek felülvizsgálatát. Augusztus 24-én utalják az iskola kezdési támogatás első 50 ezer forintos részletét a jogosult családoknak. Az államkincstár tájékoztatása szerint a juttatásban 293.700 család részesül, több mint 403.000 gyermek után. A támogatást a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők és a regisztrált egyszülős családok kapják meg, akik novemberig további 50 ezer forint értékű utalványra is jogosultak lesznek. A tanévkezdés megkönnyítése érdekében a szeptemberi családi pótlékot ugyancsak augusztus 24-én fizetik ki. Megnyílt a regisztráció a Közhang nevű független online társadalmi egyeztetési platformra, amelyet Radnai Márka Tiszapárt alelnöke mutatott be. A felület célja, hogy struktúrált keretet biztosítson a polgárok számára az országos és helyi ügyekben való véleménynyilvánításra és javaslattételre. Az új digitális kezdeményezés első kiemelt témája a hazai közmédia megújítása lesz. Augusztus közepén megkezdték afrikai vonulásokat a hazai fehérgólyák, a tapasztalatlan fiatal madarakra azonban súlyos veszély vár. A Magyar Madártani Egyesület figyelmeztet, hogy az őszi vonulás kezdetén ugrásszerűen megnő a pusztulások száma. Az elpusztult gólyák csaknem 87%-áért az áramütés és a középfeszültségű vezetékeknek ütközés a felelős.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: 7 óra után járunk már itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel a hosszú hétvége legelső napján is. Kicsi pihi, kicsi lazulás, én pedig hozom a jó zenéket a folytatásban, csak Csabán a Starton.
1: Sok a szem.

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha vasárnap,
4: akkor légvárnap. Irány a Csaba Center.
5: Augusztus 30-áig minden vasárnap ugrálóvárak, csúszdák és trambulin vár. Te vásárolsz, a gyerek ugrál, mindenki jól jár. Vásárolj 2500 forint felett, keresd fel az infópultot és kérd a játékkuponokat. Részletek csabacenter.hu. Csaba Center. Élmények várnak.
6: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
7: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
8: Tudtad? Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
9: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ágyfa.hu. Ágyfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
10: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keres minket a 66-333-333-as telefonszámunkon. Internet X. A minőségi választás.
1: Reklámot hallottak. Reggeli Start. Music Latte.
11: Start Rádió.

0: Jó reggelt kívánok, ez itt a Start Rádió. Mi sok zenét és most még többet játszunk. Nagyon sokszor úgy van, hogy a hosszú hétvége, az augusztus 20-ai hosszú hétvége után úgymond elromlik az időjárás. Most is lehet arra számítani, hogy egy picikét innentől kezdve hűvösebb lesz, és azok a nagyon-nagyon meleg augusztusi kánikulák egy kicsikét csillapodnak.
1: Sok a zene, és még több.
2: Start Rádió.

0: termék megjelenítést tartalmaz.
1: A problémajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-éig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
1: Támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reggeli Start News.

0: nézzük a mai nap jelentős történelmi eseményeit. Augusztus 20-a van, Szent István király és a keresztény magyar állam alapítás ünnepe. Ugye tudjuk jól, hogy 1945-ben eltörölték Szent István ünnepét, az új kenyér ünnepe néven újult meg ez a mai nap, viszont 91-ben ugye visszahozták Szent István ünnepét, a keresztény magyar állam alapítás emléknapját, a Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepének nyilvánították, és ezen a napon rendezték meg Debrecenben az első virágkarnevált és 1966-ban.
1: Még több. Start Rádió.

0: reggel is tart. Music Latte.
1: Start Rádió.
2: Jó reggelt, itt a Start Rádió. Pillanatokon belül 8 óra lesz. Érdemes velem maradni a következő órában, ugyanis felvesszük a harcot a szúnyogok ellen. A nyár egyik legnagyobb ellensége, tudom, a büdös bogarak mellett, ugyebár. Mindjárt beszélgetünk róla.

0: Elmúlt 8 óra, szép hosszú hétvégét kívánok itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel ebben az órában felvesszük a harcot a szúnyogok ellen, úgyhogy érdemes velem maradni és figyelni a hosszú hétvégén is.
1: Sok a zene, sok a zene, és még több.
2: Start Rádió. Just a drop, ancient of memory.

0: Start Rádió.
1: És még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Miért szeretem a Csavai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
0: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be. Csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívd minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
5: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
6: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl? De jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
7: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
1: Reklámot hallott.

0: Ez a Start Rádió. Jó reggelt kívánok! Azzal foglalkozunk, hogyan tudjuk magunkat a szúnyogok és a rovarok ellen védeni. Számos illóolaj hatékonyan taszítja őket. A citromfű, eukaliptusz, levendula, borsmenta és teafa olajai különösen erősek ilyen szempontból. Keverjünk el pár cseppet egy kevés vízbe, kis alkohollal, egy spraypalackban, majd permetezzük a bőrünkre vagy a ruhánkra. Semmi probléma nem lesz.
1: Reggeli Start. Music Latte.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Digbuild Kft. A tiszta megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
1: Programajánlót támogatta a Digbuild Kft. A tiszta megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Sok a zene,
3: sok a zene, és még több.
4: Start Rádió.

0: még több.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start Rádió. Hogyan tudjuk természetesen elűzni a rovarokat, szúnyogokat? A balkonon, kertben vagy ablakpárkányon nevelt rovarriasztó növények segítenek természetes védelmet kialakítani. Ilyen a citromfű, bazsalikom, levendula, rozmarin, menta és körömvirág is. Ezek mind ismertek szúnyogtaszító hatásukról.

0: Sok zene és még több a Start Rádión, a napi laza indul. Ma is hozom a jó zenéket, augusztus 20-a kapcsán néhány érdekességet is hozok. Rádiózzunk együtt ma is. A következő mintegy két órában a mikrofonnál Bürgés Dávid.
1: Napi laza, vedd könnyedén.
2: Start Rádió.
1: Hú, de laza.

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642-002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
2: Vagy miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyógyvizel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat minden héten.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Tudtad? Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
5: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Reklámot hallottak.

0: Sok zene és még több a Start Rádión a napi laza szól, itt van néhány érdekesség a mai naphoz köthető események közül. 1966 mai napján Debrecenben megrendezték az első virágkarnevált, egy igazán nagy rendezvényről van szó, illetve végmenve az augusztus 20-a történetén 1083-ban a feljegyzések szerint Szent István király és a keresztény magyar államalapítás ünnepét először ültük, aztán 1945-ben eltörölték a Szent István ünnepnevet, az új kenyér ünnepe néven újult ez meg, 1991-ben pedig Szent István ünnepét, a keresztény államalapítás emléknapját a Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepének is nyilvánosztotta. Ez volt a rövid kronológiája ennek.
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza!

Sok zene és még több a Start Rádión, a napi laza szól. Lassan itt az első óránk vége, de a következő 60 percben is együtt rádiózhatunk még. A mai névnaposaink az Istvánok, nekik nagyon boldog névnapot, és gondoljunk minden ismerősünkre ma, akár születésnap, akár bármilyen más ünnep kapcsán. Én pedig a következő órában is itt vagyok még a dalokkal. Sok a szem.

0: laza, vedd könnyedén.
1: Start Rádió.
2: Start Rádió.
0: Hú, de laza.
3: Sok zene és még több a Start Rádión a napi laza szól. Itt van nem sokára néhány gondolat az egészség megőrzés jegyében. Egy nagyon fontos vitamint veszünk elő majd ma is, a B12-t, ami az idegrendszerünk csendes őre. És csendes őre, vagy éppen hangos őre is lehet jókedvünknek a zene, azok, amelyekkel most folytatjuk. You.

0: Több zene és még több a Start Rádión a Nap Illaza szól. Itt van néhány gondolat az egészség megőrzés jegyében. A B12 vitamin hiánya sokáig rejtve maradhat, pedig óriási szerepet játszik a szervezet működésében. Fontos az idegrendszerünk egészsége, a koncentráció és a vérképzés szempontjából is. Vegetáriánus vagy vegán étrendet követők különösen veszélyeztetettek, mivel ez a vitamin főként állati eredetű élelmiszerekben található meg. A hiánya fáradékonysághoz, memória problémákhoz, de akár idegrendszeri panaszokhoz is vezethet. Éppen ezért érdemes időnként vérvizsgálattal ellenőrizni a szintjét és szükség esetén pótolni, akár megelőzésként is. Jó egészséget!
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza!

0: Sok zene és még több a Start Rádión, a Napilaza szól. Ennek a végéhez értünk. Köszönöm, hogy ma is együtt tölthettük ezt a két órát. Előre is jó étvágyat az ebédhez, és majd jó délutánt kívánok. Jó időtöltést bármerre is. Legyen majd a menet délután. Szép napot!
1: Sok a szeret. És még több. Start Rádió.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. augusztus 20-a csütörtök déli 12 óra van. Új kerékpárút épül az iparterület felé. Ideiglenes forgalomkorlátozások több településen az államalapítás ünnepén. Szemléletváltás zajlik a városban a víz megtartás és a klíma alkalmazkodás terén. Fél időhöz érkezett a Békési Rendelőintézet felújítása. Már is mondom a részleteket. Új bicikliút készül a megyeszékhely határában, és már kirajzolódik az a nyomvonal, amelyen halad majd az állami iparterület, többek között a Vulkánsíld globál felé vezető útvonal. A fejlesztés két irányból, a Mokri utca és Mezőmegyer felől biztosít majd eljutást. A beruházás a Modern Városok program támogatásával valósul meg, amelyhez a város plusz forrást is kapott. Ennek köszönhetően indulhatott el a várva várt Békés-Csabai kerékpárút építése. A közgyűlés az év elején döntött a kivitelezőről. A közbeszerzési eljárás nyertese egy Békés-Csabai cég lett nettó csaknem 716 millió forintos ajánlattal. Április elején jelentették be, hogy a munkálatok is elkezdődtek. A kerékpárút két irányból vezet majd az iparterülethez, ahol a Vulkánsőd globál gyára épül, egyrészt a Mokri utcai vasúti átjárótól, másrészt a mezőmegyeri aluljárótól. A Mokri utcai átjárótól induló mintegy 1,6 kilométeres két irányú szakasz, 2,2-2,5 méter között változó szélességben épül, a mezőmegyeri aluljárótól induló 1,3 kilométeres szakasz pedig 3-3,6 méter közötti szélességgel készül el. A nyomvonal a 120-as vasútvonaltól nyugatra, több helyen a vasút és a 47-es főút között halad, majd az iparterület bejáratánál keresztezi a főutat. Szarvas Péter polgármester a közelmúltban Facebook oldalán írta arról, hogy lényegében a Szarvasi úttól a Mokri utcáig tartó kerékpárút épül tovább az állami iparterületig, majd onnan mezőmegyeri. A fejlesztéssel jelentősen bővül Békés-Csaba kerékpárút hálózata. Az új szakasz megerősített burkolatot kap, a projekt része a vízelvezetés megoldása és a közvilágítás kiépítése is. Jelenleg a tereprendezés zajlik, ezt követik a földmunkák és az útalap kialakítása. A beruházásnak köszönhetően az eddiginél biztonságosabban lehet majd eljutni az állam és az északi iparterületre, emelte ki Opauszki Zoltán, jaminai önkormányzati képviselő Facebook oldalán. Úgy fogalmazott, a fejlesztés elsősorban azoknak jelent előrelépést, akik nap mint nap kerékpárral jártak dolgozni az iparterületre. Környezetvédelmi és turisztikai tanácsnokként hangsúlyozta, hogy fontos, Békés-Csabán a kerékpározás ne csak szabadidős tevékenység legyen, hanem a mindennapi közlekedés biztonságos és valódi alternatívája. Az augusztus 20-ai programok miatt négy városban, Békés-Csabán, Mezőberényben, Eleken és Sarkadon is ideiglenes lezárásokkal kell számolni. Békés-Csabán ma 20 óra 45 perc és 21 óra 45 perc között lezárják a Széchenyi utcát, a Luther utca, Kossuth tér kereszteződéstől egészen a Gyulai út és a Derkovics sor találkozásáig. Ugyanekkor nem lehet közlekedni a József Attila utcán, a Gőzmalom téren, valamint az Árpád soron sem, a Bajza utcától a Gyulai útig. Sarkadon augusztus 20-án 16 órától 21-én hajnali 2-ig lezárják az Anti utat a MOL töltőállomástól a Petőfi utcáig, emellett 22:45-től 23:30-ig a Kossuth utca, Anti út és Körös utca közötti szakasza sem lesz járható. Mezőberényben délután 5 óra és fél 6 között zárják le a 47-es főút belterületi részét, a Gyomai út és a Kossuth tér között. Ugyanott este fél 10-től fél 11-ig ismét zárás lesz a 47-es főúton, akkor a Kálvin tér és a Kinizsi utca közötti szakaszon. Forgalomkorlátozásra kell számítani továbbá a 46-os főút Rákóczi sugárút és 47-es főút közötti szakaszán, valamint nem lehet majd behajtani a 470-es főútra a Hajnal utca és a 47-es főút kereszteződése között. Eleken pedig már reggel fél 10-től délután 11 óráig lezárták a Szent István utcát, a József Attila utca és a Gyulai út közötti szakaszon.

0: nem elég érzékelni és tudomásul venni a klímaváltozást. A kérdés az, hogy mennyire gyorsan és következetesen tudunk ehhez alkalmazkodni egy-egy településen. Erről beszélt Opauszki Zoltán Békés Csaba környezetvédelemért és turisztikáért felelős tanácsnoka, aki több olyan projektet és kezdeményezést is ismertetett, amelyek a víz megtartását, valamint a fásítási és virágosítási gyakorlatok átalakítását célozzák. A 2022-ben elfogadott klímastratégia már jelezte, hogy a térség klímája melegebbé, részben szárazabbá válik, és egyre gyakoribbak lesznek az időjárási szélsőségek. Az önkormányzat nem tudja megállítani a globális folyamatokat, de ahogy a tanácsnok fogalmazott, lokális válaszokkal tehet azért, hogy Békés Csaba ellenállóbb, zöldebb és élhetőbb legyen. Szerinte kulcskérdés a víz megtartása, a zöld felületek erősítése és a város üzemeltetés fokozatos átalakítása. Emlékeztetett, hogy az Alföldön hosszú időn át arra készültek, hogy többletvizet minél gyorsabban elvezessék. Ennek továbbra is van szerepe, hiszen intenzív csapadék esetén védeni kell az otthonokat, intézményeket és közterületeket. Ugyanakkor, ahol lehetőség van, rá lassítani kell a víz elvezetését, elősegíteni a beszivárgást és a víz helyben tartását. A tanácsnok kiemelte, hogy Békés Csabán már elindult a szemléletváltás. A TOP Plus keretében csak nem 800 millió forintot nyert egy olyan vízgazdálkodási projektre, amely a víz elvezetése mellett megtartását is célul tűzte ki. A fejlesztés 22 közterületet érint, 8 kilométeren korszerűsítik a csatornarendszert, és szerepel benne az öntözött réti záportározó rendbetétele is. Úgy véli, hogy ez a beruházás jól mutatja, milyen feladatok várnak a városra. Amikor rövid idő alatt sok csapadék érkezik, biztonságosan kell kezelni a vizet, amikor pedig hónapok át alig esik, minden csepp aranyat ért. Hozzátette, hogy frakciójuk kezdeményezte egy átfogó felmérés elkészítését a város nyílt csatorna és árok rendszeréről, hogy megvizsgálják, mely szakaszok alkalmasak szabályzott vízvisszatartásra és beszivárogtatásra. Kiemelte, hogy nem arról van szó, hogy lezárnák a csatornákat vagy árkokat, hiszen elsődleges az ingatlanok és intézmények védelme. A cél annak feltérképezése, hogy hol kell továbbra is gyorsan elvezetni a vizet, és hol lehet megtartani bel- és külterületen egyaránt. Fél időnél tart a Városi Rendelőintézet korszerűsítése Békésen. Az épület energetikai és épületgépészeti megújuláson esik át, és modern gyógyászati segédeszközökkel is bővül az intézmény. A márciusban indult beruházás részeként csak nem 300 millió forintból újítják meg a 60-as, 70-es években épült rendelőintézet belső tereit. A jelenlegi munkafolyamatokról Bacskai Árpád, az intézmény új igazgatója számolt be. Elmondta, hogy a belső terek új elrendezésének kialakítása zajlik, hogy a vizsgálók is, rendelők mérete és kialakítása megfeleljen a mai szakmai elvárásoknak és egészségügyi előírásoknak. Hozzátette, hogy központi légkondicionálást építettek ki, lezajlott az energetikai felújítás, jelenleg pedig festés, mázolás és burkolás történik, hogy a paciensek és az ott dolgozó orvosok, szakápolók és szakemberek számára minőségibb környezetet biztosítsanak. Kálmán Tibor Békés polgármestere kiemelte, hogy a megújuló komplexum nem csak a város, hanem a térség egészségügyi ellátásában is fontos szerepet kap. A felújítás ideje alatt a rendelőintézet eszközparkja is megújul, ami tovább javítja az ellátás színvonalát. Közleményben reagált Békés Csaba önkormányzata az augusztus 20-ai tűzijátékkal kapcsolatban elsősorban a közösségi médiában megjelent lakossági észrevételekre. A városvezetés jelezte, hogy az idei programon a korábban megkötött szerződések és a vállalt pénzügyi kötelezettségek miatt már nem tudnak változtatni, ugyanakkor a jövő évi rendezvény tervezésekor kikérik a lakosság véleményét, és megvizsgálják a környezet és állatbarát alternatívákat. A közlemény szerint az önkormányzat fontosnak tartja, hogy az ünnepi rendezvények szervezésekor egyaránt figyelembe vegyék a békés csabaiak igényeit és nyugalmát, a résztvevők biztonságát és a környezet védelmét, valamint az állatok jólétét. Hangsúlyozták, hogy a lakossági visszajelzéseket felelősen mérlegelik. Tájékoztatásuk szerint az augusztus 20-ai ünnepség, ezen belül a tűzijáték előkészítése több hónapot vett igénybe, a jogi és pénzügyi szerződéseket pedig már korábban megkötötték a kivitelezővel. A szerződés olyan fix kötelezettségeket tartalmaz, amelyeket akkor is ki kellene fizetni, ha a tűzijátékat most lemondanák, így a rendezvény elmaradása sem szabadítana fel átcsoportosítható összeget. A közlemény kitért a rendkívüli asszály és a kiszáradt növényzet miatt kialakult fokozott tűzveszélyre. Az önkormányzat szerint ezt kiemelt kockázatként kezelik, és a szakhatóságokkal együttműködve ellenőrzik a helyszínt. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió. Kérd te is dalt a startradio.hu-n.
4: Kívánságműsor a Start Rádióban.
5: Imádom.
4: Jé, de jó zenék vannak.
5: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor. Ez a kívánságműsor.

0: Sportrádió.
1: Sportrádió, sok zene is még több, benne pedig indul kívánság műsorunk. Kinek milyen dalt játszotok, várom a zenei kéréseket, üzeneteket a rádió weboldalán. Így szól legelső kérdésünk. Sziasztok, nagylányomnak, Adélkának szeretnék küldeni Csorvásra egy dalt. Köszönöm, szép napot nektek, aláírás Béla.

0: Sportrádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
5: Tudtad? Tudtad? A Stubburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka, Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
1: Reklámot hallottak.

0: Start Rádió.
1: Start Rádió, sok zene is, még többen, ne pedig kímenség műsorunkat hallják. Üzeni, dalt kérni a rádió weboldalán lehetséges. A következő kéréssel megyünk tovább. Sziasztok, Tomás vagyok, éppen autóban ülök, úton vagyok, és a rádió szól. Már csak egy jó zene hiányzik. A választást rátok bízom, minden utolévő hallgatónak küldöm. Köszi. Én köszönöm, jó utat kívánunk neked.

0: Start Rádió.
1: Ez a Start Rádió, sok zene is, még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Az utolsó kérésünkhöz érkeztünk el, ez pedig így szól, sziasztok! Szeretnék kérni egy pörgős dalt minden autósnak. Ezzel kívánva nekik jó utat. Köszi, Laci!

0: Ez a Start Rádió, sok zene is még több. És ma augusztus 20-a csütörtök van, sok boldogságot kívánunk István nevű hallgatóinknak, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Demi Lovato, amerikai színésznő, énekesnő, de ma ünnepel Gergely István, kétszeres olimpiai bajnok, magyar vízilabdázó, és szintén ma ünnepel Sípos Péter énekes parodista, az Irigy Hónajmirigy vezetője, illetve ma ünnepel Gidófa Attila, Máté Péter díjas magyar zenész, billentyűs, a Kártágó tagja. Ha önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk!
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin! Start Rádió!

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Hogy miért szeretem a Csaba is strandot? Mert imádok csúzázni a tesómmal, főleg a zölden.
0: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Tudtad? A Stubburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
1: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Reklámot hallottak. Sok a zene?
0: Stop.

0: Hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki az országban, ugyanis 27-38 fokra van kiletes, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb, délen délkeleten a magasabb értékeket.
1: Sok a szene! Sok a szene! És még több!

0: Sport Radio, sok zene is még több. És ma augusztus 20-a van, Szent István király és a magyar államalapítás ünnepe. De a zene világában is tartogat érdekességeket, ezen a napon jelent meg ugyanis a Rolling Stones Angie című lemeze. Ünnepeljük ma egy kis magyar büszkeséggel és egy kis igazi zenei klasszikusokkal a napot.
1: Sok

Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin. Start Rádió. Start Rádió.

0: Sportrádió.
1: És még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
3: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyerekeim imádják. Sokat vagyunk kint a nyári melegben.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
5: Tudtad? Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be. Csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
1: Reklámot hallott.

0: Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 3 óra, sziasztok! Ez a Start a 98.4-en. Aracki Zoltán vagyok. Indul egy újabb zenei óra, most is kellemes dallamokkal hallhatott például Ross Stewart, Rhythm of My Heart című slágerét, felcsendül a Cranberries különleges hangulatú Animal című dala, és a Pet Shop Boys is megadja az óra alaphangulatát. A rend a Pet Shop Boys egyik legkülönlegesebb dala, mert első hallásra szerelmes számnak tűnik, valójában azonban sokan egészen más jelentést olvasnak ki belőle. Neil Tennant szövegei gyakran hagynak teret a saját értelmezésnek, lehet, hogy ezért is működnek, ennyi év után is. Hogyha szeretnél nekünk üzenni, akkor írj SMS-t a 0-22-21-21-20-es számra, vagy hagy üzenetet az üzenet rögzítőnkön a startradio.hu-n. Most pedig indul az új óra, itt a Pet Shop Boys és a Rend.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Miért szeretem a Csaba és Strandot? Mert egy gyógykezeléses kúra után úgy érzem, mintha kicseréltek volna.
1: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
3: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
1: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az internetig szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internet X, a minőségi választás.
4: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és óriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
0: Reklámot hallottak. Sokat nem, sokat nem.

tart a 98.4-en, augusztus 20-a van, a mai napon az Istvánok ünneplik névnapjukat, az István férfi név a görög Stefanos népből származik, illetve ennek a latin Stefanus, a német Stefán, illetve a magyar Istefán változatából. Jelentések koszorú, kedves Istvánok, boldog névnapot és Isten éltesse a születésnaposokat is. A starton az Inexis-szel folytatjuk, itt a Beat a Tears.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Hivatalossá vált a köznevelési törvény módosítása, amely visszaadja az iskolaigazgatók munkáltatói jogait, növelve az intézmények autonómiáját. Ezzel párhuzamosan enyhítették a tankerületi vezetői feltételeket, viszont a pozíciókat a jövőben legfeljebb 5 évre pályázat útján lehet betölteni. A testnevelő tanár hiány miatt pedig újabb 2 évvel meghosszabbították azt a szabályt, amellyel edzői vagy sportoktatói végzettséggel is megtarthatók a mindennapos tornaórák. Megjelent a magyar közlönyben a rendelet, amely alapján 2027. január 1-től tilos lesz a vadállatok cirkuszi bemutatása, betanítása és szerepeltetése. A tiltás mintegy 20 emlős fajra, 4 madár kategóriára és egyes hüllőkre terjed ki. Kivételt képeznek a háziasított állatok, mint a ló, a kutya vagy a macska. Az érintett egyedeket a társulatok megtartatják életük végéig, de az előadásokon már nem léphetnek fel. Az etikai és állatvédelmi indoklással elfogadott jogszabály a felelős állattartást és a vadállatok védelmét szolgálja. A Szarajevói Filmfesztiválon díjazták az Orbán Viktor politikai pályájáról készülő dokumentumfilmet. A Pignicki Réka rendezésében és magyar-kanadai koprodukcióban készülő Orbán and Me című alkotás a legígéretesebb projekt díját nyerte el a szakmai zsűritől. A film a korábbi miniszterelnök útját követi végig a rendszer.

0: hiszen napjainkig, miközben a hazai demokrácia működését is vizsgálja. A dokumentumfilmet a tervek szerint 2027 elején mutatják be a közönségnek. Augusztus közepén megkezdték afrikai vonulásukat a hazai fehér gólyák, a tapasztalatlan fiatal madarakra azonban súlyos veszély vár. A Magyar Madártani Egyesület figyelmeztet, hogy az őszi vonulás kezdetén ugrásszerűen megnő a pusztulások száma. Az elpusztult gólyák csaknem 87%-áért az áramütés és a középfeszültségű vezetékeknek ütközés a felelős.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4:02. Sziasztok, ez a Start a 98.4-en. A Recki Zoltán vagyok. Ebben az órában ismét remek dalok jönnek. Hallhatod a Jesus Jones lendületes Right Here Right Now című slágerét, felcsendül Macy Gray és az I Try, és a Bem is megadja az óra alaphangulatát a Freedom-mal. Üzenj nekünk, küldj SMS-t a 0-22-21-21-20-as számra, vagy használd a startradio.hu-t az üzenetküldésre. És most pedig indul az óra első dala, itt a Bem és a Frida.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Új uniós rendelet szabályozza a csomagoló anyagok használatát, amelynek fő célja a túlméretezett csomagolások visszaszorítása és a környezetterhelés csökkentése. A 18 hónapos átmeneti időszak lezárultával a gyártóknak és az e-kereskedőknek törekedniük kell a kompakt méretű, homogén és könnyen újrahasznosítható anyagok használatára. A szabályozás az élelmiszeriparra is kiterjed, korlátozva a szervezetben felhalmozódó vegyszerek alkalmazását. A kereskedőkre vonatkozó legerőteljesebb intézkedések 2030-tól lépnek majd életbe. Augusztus 24-én utalják az iskola kezdési támogatás első 50 ezer forintos részletét a jogosult családoknak. Az államkincstár tájékoztatása szerint a juttatásban 293.700 család részesült, több mint 403 ezer gyermek után. A támogatást a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők és a regisztrált egyszülős családok kapják meg, akik novemberig további 50 ezer forint értékű utalványra is jogosultak lesznek. A tanévkezdés megkönnyítése érdekében a szeptemberi családi pótlékot ugyancsak augusztus 24-én fizetik ki. Elborzasztó állapotokat és rendszer szintű hiányosságokat tártak fel a gyermekvédelmi intézményekben azok a 2024-ben elrendelt

0: de eddig eltitkolt kormányzati jelentések, amelyeket a Direkt 36 perelt ki a belügyminisztériumtól. A dokumentumok szerint a bentlakásos otthonokban állandósult a szakember hiány. A gyermekek sok helyen balesetveszélyes, elhanyagolt körülmények között élnek. Bács-Kiskun megyében pedig a rendszeres éhezés miatt előfordult, hogy a fiatalok ételért cserébe tűrték el társaik szexuális bántalmazását. A Szociális és Családügyi Minisztérium elismerte a szakellátás válságát, és jelezte, hogy augusztus végén nyilvánosságra hozzák az új gyermekvédelmi helyzetértékelést. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra múlt 2 perccel, ez a Start a 98.4-en, Aracki Zoltán vagyok, sziasztok! Ebben az órában jön majd a W nagy sláger, egykori nagy sláger, a Please Don't Go, felcsendül Billy Idol, Don't Need a Gun című dala, és Harry Johnson pedig nyitja az órát a Love Train-nel. Harry Johnson neve sokaknak a Frankie Goes to Hollywoodból lehet ismerős, a zenekar után szólóban is sikeres maradt, a Love Train pedig jól mutatja, hogy a karakteres hangja önmagában is elég volt ahhoz, hogy rögtön felismerhető maradjon. Hogyha szeretnél üzenni, akkor az SMS 0-20-2-21-21-20-as az SMS számunk, illetve startradio.hu-t és használhatod üzenet küldésre. És most pedig indul az új óra első dala. Már is szól Harry Johnson és a

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Tudtad? Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
2: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
0: Reklámot hallott.

0: Partrádió. Közlekedési információ.
1: A Gyulafurt összekötő úton vasúti átjárót építenek, a 47-esen Gyulán a Csabai úti körforgalomnál átépítik a csomópontot, sávelhúzásos terelés várható, jó utat!

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en. Nem sokára jön Prince Atta Joe és Marky Mark közös felvétel a United. Itt lesz a Lighthouse Family, a Killers és a U2 is. Kérem, és délután hallgassátok a Startot, bennem Madonnát. Jön a Papa Don't Pink.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha vasárnap,
3: akkor légvárnap. Irány a Csaba Center.
4: Augusztus 30-áig minden vasárnap ugrálóvárak, csúszdák és trambulin vár. Te vásárolsz, a gyerek ugrál, mindenki jól jár. Vásárolj 2500 forint felett, keresd fel az infópultot és kérd a játékkuponokat. Részletek csabacenter.hu. Csaba Center. Élmények várnak.
5: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
6: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
7: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
8: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
9: Internetix.
8: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
9: Internetix.
8: Díjmentes bekötés.
9: Internetix.
8: Legmodernebb optikai hálózat.
9: Internetix.
8: Megbízható, elérhető, korlátlan.
9: Internetix.
8: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
9: Internetix.
8: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
0: Reklámot hallottak.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zenés, még több. Képzeld el, megkívánsz egy jó erős fekete kávét, aztán rádadják a kötelet, és azt mondják, hogy indulhatsz. Kínában ugyanis hódítanak a sziklafalra épített kávézók. A szolidabb verzió még barlangban bújik meg, asztalokkal, pulttal, de a kemény vonalas helyeken konkrétan fel kell kapaszkodnod egy apró teraszra, hogy megkapd a látnédat. A délkelet kínai Hangzhou városában például tapasztalt hegymászó vezetők segítségével juthatnak fel a vendégek a sziklafal oldalában kialakított mini teraszokra. Ott aztán lehet kortyolni a kávét, miközben alattad több 10 méteres mélység tátunk. Egy másik legendás hely a tajvani szoros fölött működik, ide a fal tetejéről kell leereszkedni kötéllel, aztán 60 méterrel a tenger felett apró padokon ülve jöhet a reggeli presszó. Szép időben még Tajvan szigete is látszik, már ha nem csukod be a szemed téliszony miatt. Az ása mindennapi egy csésze nagyjából 20 ezer forintnak megfelelő összeg, de ebben benne van a biztosítás és a felszerelés is. Magyarul itt a kávé mellé adrenalin is jár.

Ez a Start 98.4-en, ahol az elmúlt néhány órában Aracki Zoltánt hallottátok. Holnap délután 3-tól ismét jövök. Hallgassátok továbbra is a Startot. Viszont hallásra, sziasztok!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Augusztus 24-én utalják az iskola kezdési támogatás első 50 ezer forintos részletét a jogosult családoknak. Az államkincstár tájékoztatása szerint a juttatásban 293.700 család részesül, több mint 403.000 gyermek után. A támogatást a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők és a regisztrált egyszülős családok kapják meg, akik novemberig további 50 ezer forint értékű utalványra is jogosultak lesznek. A tanévkezdés megkönnyítése érdekében a szeptemberi családi pótlékot ugyancsak augusztus 24-én fizetik ki. Valósnak nevezte és megerősítette a Fidesz belső bizalmas kérdőívének létezését Havasi Bertalan, amelyet maga is kitöltött. A sajtófőnök őszinte szembenézésként jellemezte a felmérést, amelyben az áprilisi választási vereség okait és a tagszervezetek állapotát mérik fel. A kérdőívben a párt jövőjére vonatkozóan olyan lehetőségek is szerepelnek, mint a Fidesz esetleges felszámolása és egy új konzervatív párt létrehozása. A tagságnak emellett a belső kommunikációról, a választandó ellenzéki stratégiáról és a vezető politikusok alkalmasságáról is véleményt kell mondania. Egyre inkább kitolódik a családalapítás és terjed a gyermektelenség a fejlett világban, ám a magyar mutatók bizonyos területeken mérsékeltebbek a nemzetközi átlagnál. Az Ökonomus elemzése szerint a jelenség hátterében a digitális életmód, a párkeresés átalakulása és a lakhatási nehézségek állnak. Magyarországon a gyermektelen párok száma 2006 és 25 között 19%-kal nőtt. A házasság kötések terén ugyanakkor az OECD rangsor élmezőnyébe tartozunk, valószínűleg azért, mert a demográfiai kihívások kezelését a hazai családtámogatási és otthonteremtési rendszer is ösztönzi. Ha lemaradtak volna híreinkről, kattintsanak a Körös Hírcentrum weboldalára, ahol további információkat is találnak.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sport Rádió. És még több.
3: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotó művészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk e heti vendége Gigac Balázs, műsorvezető, művelődés szervező. Tartsanak velünk, pár perc és érkezünk.
2: Sokat nem ad, sokat nem.
0: Start Radio.

0: Start Rádió.
1: Még egy pár szó így a művelődésszervezéssel kapcsolatban, és ugye némiképp érintett vagyok én is ebben a témában, nem a művelődésszervezésben, hanem ugye együttes részéről. Bizonyára, mint minden szervezőhöz hozzád is özönlenek az e-mailek, hogy hívjál meg fellépni, mert mi jók vagyunk. Abszolút nyitott vagy, ha nem is mindenkinek, de a legtöbbjének adsz fellépési lehetőséget, vagy azért szelektálsz. Tehát mi alapján hívsz meg egy mondhatni nulla a média háttérrel és támogatottsággal működő együttest, ha meghívsz, persze.
2: Hát ez nagyon jó kérdés. Nyilván természetes szelekciót végzek igazából az e-mailek elolvasása alapján. Például nekem az mindig egy olyan szempont, amit előtérbe veszek, hogyha legalább úgymond közeli, hogy Békés-megyei, vagy ebből a régióból származó. Tehát az, hogy egy kezdő győri együttest elhívjak, és legyen 15 ember rajta, aki talán meghallgatja őket, ezzel magamat és őket se akarom terhelni, viszont én úgy gondolom, hogy a megyei, illetve a régióbeli együtteseknek nagyon szívesen adok. Nyilván ezeknek sok esetben anyagi háttere is van, kevesebb az úti költsége, hogyha esetleg ezt kér. Mondom azt, hogy mindnek, hát amennyi e-mailt kapunk, azt teljesen lehetetlen lenne mindnek bemutatkozási lehetőséget adni. Ugyanakkor, ha valakit azt látom, hogy kicsit mást, kicsit újabbat képvisel, akkor mindenképp felcsillan a szemem, hogy jó lehet. Amit még ilyen nagyobb rendezvényünk egyébként, és ezzel össze tudok egy kicsit kapcsolni, hogy minden évben, sajnos az idei évben ezt nem tudtuk megszervezni, viszont minden évben megszervezzük a Mezőkovácsházi Fürdőfesztivált. Ez kifejezetten fiataloknak, tehát ez a 14 és 25 év közötti talán a fő célcsoport. Ez egy strandon megrendezett nagy rendezvény, ahol kifejezetten gyerekeknek és fiataloknak szóló programokkal
1: készülünk. Illetve régebb készülünk. Óta fiataloknak, igen.
2: Régebb óta. Nekik is nyilván, tehát ez már kinőtte magát annyira, hogy már a teljes településen, úgymond minden korosztálynak kell egy valamilyen programelem, ami vonzóvá teszi neki azt, hogy kijöjjön a strandra arra az egy napra, és most kérdezvén, hogy lehetőséget adunk-e. Ennél a rendezvénynél volt egy olyan történetünk, hogy kaptam egy ajánlatot, hogy hát figyelj Balázs, most van egy új zenekar, szerintem jók lesznek, próbáljátok meg, és viszonylag baráti áron el tudnak most jönni hozzátok. És mikor így láttam leírva a nevüket is, hogy Valmar, kik ezek, te jó Isten, és mondta a srác, hogy hát fiatal a srácok, de hidd el, hogy jók lesznek. És tényleg a mostani, tehát látva az árakat, az együttesek, illetve fellépők árát, hát szerintem a mostani árukhoz képest 10%, kevesebb, mint 10%-ért tudtuk akkoriban a Fürdőfesztiválon a Valmart színpadra állítani, amikor megérkezett a Maris Peti a kis narancsárga felsőjében, még tényleg senki nem ismerte az országban szinte, viszont rá egy évre már, vagy másfélre, talán akkor meg pedig már a TV csatornán vezetett műsort, és utólag, és sok ilyen volt egyébként, amikor elkaptuk azt a pillanatot, ez volt az egyik véglet, hogy a Valmar, viszont például 4-5, Covid után 1-2 évvel akkor volt az, hogy úgy voltunk vele, hogy nem volt minden kovácsházi napokon, ami augusztus 20-án van, arra próbálunk törekedni, hogy legyen egy igazán nagy húzónév. Ez általában élő koncerttel, tehát hogy legyen egy élő koncert, ne csak fél playback előadások. Itt most pont egy fél playbacket hívtunk akkor, viszont úgy voltunk vele, hogy még kovácsháza nem járt Korda György és Balázs Klári, és 2022 környékén talán, akkor mi meghívtuk őket, és ott is volt nekik ez a, azt hiszem a Reptérnek volt valami évfordulója, amikor ismét felkapták őket, és most már csak élőzenek arra.
1: Az a Reptér az egy olyan sláger, hogy annak minden évben van valamilyen évfordulója. Igen. Tehát mit tudom én, akkor született a szövegíró, akkor született a zeneszerző, tehát mindig van valami évfordulója.
2: Igen, de hogy úgy éreztük, hogy őket hívjuk meg, mert a költségvetésünkben akkor még belefért, de rá egy évre már nem fért volna bele, hogy most se férne bele, viszont ezt úgy érzem, hogy így járt nálunk a Follow the Flow is egyébként, hogy ők abban az évben kaptak, ha jól emlékszem, zenei díjat, Petőfi zenei díjat, és utána évben már nem tudtuk volna megfizetni az ő koncertjüket. Ilyen szempontból úgy érzem, hogy mindig valahogy ránk kacsint a szerencse, vagy csak egyszerűen jól tudunk választani, ezt nem tudom, de igen, itt ebből azt, ugye onnan indultunk, hogy adok-e lehetőséget, tehát elmondható, hogy én vagyok az, aki adott lehetőséget a Valmarnak.
0: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Művelődés szervezőként lehet, hogy egy kicsikét furi lehet ez a kérdés, de megkockáztatom. Mit javasolsz azoknak a zenei formációknak, most függetlenül attól, hogy most szóló előadóról van szó, vagy együttesben működő zenészekről, mit üzensz nekik, hogy mire figyeljenek, hogyha fellépéseket szerveznek? Hogy biztosan meg legyenek hívva. Tudom, hogy nincs ilyen tuti tipp, de hát ha tudsz néhány kis pozitívumot mondani azoknak a fiatal feltörekvőknek, ugye, akiknek, amint említettem, nincsen média hátterük, és csak így e-mailezgetve tudják reklámozni magukat.
2: Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos manapság már, akár nem azt mondom, hogy magánszemélyként is, de ha bárki valamennyire is benne van a közéletben, vagy ebben a kulturális életben, fontos egy ilyen személyes brand építése is, ami úgy gondolom, hogy, tehát, hogy megválogassuk azt, hogy mit rakunk ki például a közösségi oldalainkra, és úgy gondolom, hogy a marketing, a közösségi média, ezen nagyon jó lehetőségeik vannak. Ne is beszéljünk a mesterséges intelligenciáról, ami ugye most betört. Tehát én nagyon sajnálom szegény grafikusokat például, amennyi AI generált plakátot látok manapság.
1: Igen, zárójeles gondolat. Én, mint számítógépes grafikus, én is a 2000-es évek elején tettem le ezt a csodálatos szakmát. Akkor még ez menő szakmának számított, most már semmit nem ér. Igen, én is ugye látom ezeket a AI-os plakátokat, és gyakorlatilag mindegyik ugyanúgy néz ki. Tehát, hogyha már ránézel valamelyiknek, ugyanazok a piktogramok, gyakorlatilag az elhelyezkedés is, úgyhogy elképesztő, és annyira silányítják ezt a grafikusi fogalmat.
2: Viszont arra nagyon jól lehet használni, tehát tényleg lehet a munkaidődet lerövidíteni. Vannak olyan dolgok, tehát hogyha például amit kérdeztél, hogy egy kezdő feltörekvő, tehát egész nyugodtan írd le neki a mesterséges intelligencia, hogy ti egy 5 fő zenekar vagytok, és szeretnétek fellépéseket kapni, írjál nekem ehhez egy szöveget, csináltam már ilyet.
1: Ja, ilyen kiajánló szöveget.
2: Így van, és tényleg ilyenben szerintem viszont nagyon jó, tehát kicsit lehet rajta igazítani, egy kicsit a magadévá tenni, és úgy gondolom, hogy akkor mindenképp szeretnék oda visszatérni, tehát hogy a marketing, az, hogy igenis legyen nyomulós, igenis kell, akkor hetente küldje el az e-mailjét.
1: Várja, mert jegyzetelek közben, igen.
2: Én úgy gondolom, hogy nálad ezzel nincs baj, Géza.
1: Esküszöm, nem beszéltünk. Na mindegy, igen.
2: De ezt tudom nekik javasolni. Nyilván én zenei tippet nem fog nekik tudni adni, hogy milyen zenét csináljanak, és akkor megint visszatérhetünk a mesterséges intelligenciához, ugye, hogy én rengeteg olyan zenét hallok kocsiban ülve, megyünk haverral, mondom, de jó az a zene, mi ez? És akkor mondja, hogy hát igen, AI a zene, de amúgy világbajnok, tehát nagyon jó, de sajnos ez az annyira a életünk része lesz, hogy sajnos erre fel kell készülnünk, és ha kell, akkor át kell képezni magunkat, de nyilván a színpadon az AI nem fog ott állni, tehát ott nektek kell zenét varázsolni, zenét adni, hogy azt élvezze a közönség. Én ennyit tudok nekik javasolni, legyenek rámenősek. Biztos vagyok, hogy mindenkinek van a telefonjában olyan szám elmentve, hogy utána van írva, hogy nevet fel, de nyilván idáig ne jusson el senki. Tehát én nem mondom azt, hogy nagyon nyomulós legyen, de igazából úgy gondolom, hogy volt, na, jó, bevallom őszintén, nekem is volt már ilyen, hogy na jó, van, most már 28 gyere, hívott, nézzük meg, mit tud, és adunk neki lehetőséget. Ez legyen akár egy feltörekvő zenekar, de volt már így színházi előadással is egyéb iránt. Mert tudom, hogy ők is ebből élnek. Nekünk, mi nem ebből élünk, ugyanakkor feladatunk az, hogy kultúrát szolgáltassunk a lakosságnak, ha úgy lehet ilyen szakbarbár nyelven fogalmazni. És igazából volt már olyan, hogy egy ilyen, a jó van, csináljuk történetből lett egy sikertörténet utána.
0: Start Rádió.

0: Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Beszélgetésünket holnap 19 órától folytatjuk. Tartsanak velünk holnap is. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédó Géza.
1: Sokasztok!

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Start Rádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Start Rádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: és még több.
1: Sport Rádió.
2: Sport Rádió. Attól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd a lényeg.

0: Magyar óra. Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

szentély, nüstöbő űr és nyomasztó sötét. Olyan volt ez, mint egy rózsaszín álom, az elválás számomra kiszonyú rémálom. Aztán jött ez a másik lány, egy hölgy volt csupán, semmi más. Összedőlt minden, mint a kártyavár. Viták, harag, nem maradt más. Felfúr a vérem, a takaró.

0: Bandes.
1: A szomszéd lány, ki szép és szőke. Hidd el nekem, prima kis nőcske. Este, ha rám tört, sűrű magát.
2: Start Rádió.
3: Sok zene, és még több.
4: Start Rádió. Start Rádió.

0: nagyon tetszik.
1: Nagyon szeretem.
2: Én mindig a Startrádiót hallgatom, mert a legkirályom.
3: A világ legjobb rádiója.
4: A világ legjobb hallgatóinak.
3: Startrádió.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. augusztus 20-a csütörtök déli 12 óra van. Új kerékpárút épül az iparterület felé. Ideiglenes forgalomkorlátozások több településen az államalapítás ünnepén. Szemléletváltás zajlik a városban a víz megtartás és a klíma alkalmazkodás terén. Fél időhöz érkezett a Békési Rendelőintézet felújítása. Már is mondom a részleteket. Új bicikliút készül a megyeszékhely határában, és már kirajzolódik az a nyomvonal, amelyen halad majd az állami iparterület, többek között a Vulkánsild globál felé vezető útvonal. A fejlesztés két irányból, a Mokri utca és Mezőmegyer felől biztosít majd eljutást. A beruházás a Modern Városok program támogatásával valósul meg, amelyhez a Város Plusz forrást is kapott. Ennek köszönhetően indulhatott el a várva várt Békés-Csabai kerékpárút építése. A közgyűlés az év elején döntött a kivitelezőről. A közbeszerzési eljárás nyertese egy Békés-Csabai cég lett nettó csaknem 716 millió forintos ajánlattal. Április elején jelentették be, hogy a munkálatok is elkezdődtek. A kerékpárút két irányból vezet majd az iparterülethez, ahol a Vulkánsőd globál gyára épül, egyrészt a Mokri utcai vasúti átjárótól, másrészt a mezőmegyeri aluljárótól. A Mokri utcai átjárótól induló mintegy 1,6 kilométeres két irányú szakasz, 2,2-2,5 méter között változó szélességben épül, a mezőmegyeri aluljárótól induló 1,3 kilométeres szakasz pedig 3-3,6 méter közötti szélességgel készül el. A nyomvonal a 120-as vasútvonaltól nyugatra, több helyen a vasút és a 47-es főút között halad, majd az iparterület bejáratánál keresztezi a főutat. Szarvas Péter polgármester a közelmúltban Facebook oldalán írta arról, hogy lényegében a Szarvasi úttól a Mokri utcáig tartó kerékpárút épül tovább az állami iparterületig, majd onnan mezőmegyeri. A fejlesztéssel jelentősen bővül Békés-Csaba kerékpárút hálózata. Az új szakasz megerősített burkolatot kap, a projekt része a vízelvezetés megoldása és a közvilágítás kiépítése is. Jelenleg a tereprendezés zajlik, ezt követik a földmunkák és az útalap kialakítása. A beruházásnak köszönhetően az eddiginél biztonságosabban lehet majd eljutni az állam és az északi iparterületre, emelte ki Opauszki Zoltán, jaminai önkormányzati képviselő Facebook oldalán. Úgy fogalmazott, a fejlesztés elsősorban azoknak jelent előrelépést, akik nap mint nap kerékpárral jártak dolgozni az iparterületre. Környezetvédelmi és turisztikai tanácsnokként hangsúlyozta, hogy fontos, Békés-Csabán a kerékpározás ne csak szabadidős tevékenység legyen, hanem a mindennapi közlekedés biztonságos és valódi alternatívája. Az augusztus 20-ai programok miatt négy városban, Békés-Csabán, Mezőberényben, Eleken és Sarkadon is ideiglenes lezárásokkal kell számolni. Békés-Csabán ma 20 óra 45 perc és 21 óra 45 perc között lezárják a Széchenyi utcát, a Luther utca, Kossuth tér kereszteződéstől egészen a Gyulai út és a Derkovics sor találkozásáig. Ugyanekkor nem lehet közlekedni a József Attila utcán, a Gőzmalom téren, valamint az Árpád soron sem, a Bajza utcától a Gyulai útig. Sarkadon augusztus 20-án 16 órától 21-én hajnali 2-ig lezárják az Anti utat a MOL töltőállomástól a Petőfi utcáig, emellett 22.45-től 23.30-ig a Kossuth utca, Anti út és Körös utca közötti szakasza sem lesz járható. Mezőberényben délután 5 óra és fél 6 között zárják le a 47-es főút belterületi részét, a Gyomai út és a Kossuth tér között. Ugyanott este fél 10-től fél 10